0: Ték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Falkmiksa utca elején Kalambó felügyelő kedvelt zsáner szobra mögött a járdán fekszik egy mókus. A kiterült rágcsáló mancsában fegyver. Őt magát a bűnügyi filmekből jól ismert kréta vonallal rajzolták körül. Kolutko a mögé elhelyezett kinyúlt mókussal Maurizio Catellán olasz művészt idézi meg, aki alkotásaival erősen meghökkenteni, sőt provokálni szokott. Például preparált állatokat emberi érzelmekkel ruház fel, és az itteni alkotás egyik installációját, egy öngyilkos mókust idézi meg. Kalambó figurája feladatot kapott a szobrásztól. Rá kell jönnie, hogyan halt meg a háta mögött heverő mókus. Segíthet neki, hogy Kalambóhoz hasonlóan Catellán felmenői is olaszok. Az észjárásuk is hasonló lehet, így a hadnagynak jó esélye van kideríteni a mókus tragédiájának hátterét. A mű címe Ars longa vita brevis. A művészet örök, az élet rövid, azaz az alkotás megmarad, de a művészt a halála után elfelejtik, elfelejthetik.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1938. május 25-én ünnepélyes keretek közt rendezték meg Budapesten az Eukarisztikus Világkongresszust, amelynek leglátványosabb eseménye kétség kívül az első nap este lezajlott hajókörmenet volt. Az oltári szentség előtt hódoló körmenet a Szent István Bazilikából indult a Dunapartra az Eötvös téri hajóállomáshoz, ahol a körmenet 9 kivilágított hajója várta őket. A Gellért-hegyen rendezett tűzijáték végén a Citadellánál 50 méter magas, hatalmas kereszt gyulladt ki bengáli tűzből, vörösre festve a főváros egét. Már éjfél is elmúlt, amikor a hajó visszatért a partra, és körmenetben kísérték vissza a bazilikába az oltári szentséget. Az esti hajós körmenet koreográfiája és technikai kivitelezése egyedülállónak mondható az akkori Európában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek második felében megjelenő termesgőzösök a Duna királynői voltak, és igazi látványosságot szolgáltattak a parton maradók számára. A hidakhoz érve ugyanis a magas kéményeiket le kellett dönteni. A kapitány ilyenkor már előre leszólt a kazánházba a szócsövön, hogy ne tegyenek a tűzre. Ennek ellenére mégis gyakran előfordult, hogy a lefektetett kémény csonkjából pernye és szikraeső hult azokra, akik a figyelmeztetés ellenére mégis a fedélzeten tartózkodtak. A Bécsbe tartó járatokon az esztergomi kikötés után szolgálták fel az ebédet. A két főváros, Bécs és Budapest közötti versengés itt is megjelent. A magyar hajók igyekeztek túltenni a bécsi vetélytársaikon, az olykor hétfogásos fejedelmi menüvel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használt cikkpiacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Dunaághidak a felszíni közúti közlekedés segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos kora nyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Új légijárat indult Budapest és Toronto között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek, erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyház fő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyen és minden emberi kapcsolatban. 14. Leó ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amelyre 1 millió embert várnak. A pápa Barcelonában folytatja spanyolországi apostoli látogatását. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg. Idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszobású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban futóverseny miatt lezárták a Hősök terét körben, illetve a Kóskároly sétányt, az Andrássy utat, a Dózsa-György út és az Oktogon között, illetve a Városligeti Fasort, a Bajza utca és a Dózsa-György út közötti szakaszon, illetve lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton is, a Podmanicki utca és a Damjanics utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2 B villamos pedig a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfolidi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusszal lehet utazni. A pesti alsó rakpartot hétvégére lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik Hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a múlt heti labdarúgó bajnokok ligája döntő idején. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban, és szó lesz arról is, hogy eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be a múlt heti gyereknap alkalmából a tárca vezető. Lannert Judit úgy fogalmazott, szeretné, ha a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyermekjogi reformi javaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reform csomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira, és a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte múlt héten a pénzügyminiszter. Kármán András arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők, a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője, Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkuipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csaknem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a múlt heti labdarúgó bajnokok ligája döntő idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban futóverseny miatt lezárták a Hősök terét körben, illetve a Kóskároly sétányt, az Andrássy utat, a Dózsa-György út és az Oktogon között, illetve a Városligeti Fasort, a Bajza utca és a Dózsa-György út közötti szakaszon, illetve lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton is, a Podmanicki utca és a Damjanics utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfolidi utca és a Petőfi utca között rendezmény miatt. A 42-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusszal lehet utazni. Az első kerületben lezárták a Mikó utcát a Krisztina körút és a Pauler utca közötti szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. A pesti alsó rakpartot hétvégére lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserp Alkovics András emlékeztetett, hogy a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. A fideszes politikus Székesfehérvár polgármestere hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csaknem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamosberendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Csökkentek az árak a magyar tej ágazatban. Tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogrammonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont nem éri el a 140 forintot. A nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött. A szakmai szervezet szerint a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is. Nagy a munkaerő hiánya a magyar zöldséggyümölcságazatban, hívta fel a figyelmet a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termelés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Emellett a szakember hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Vízminőséget mérő bóját telepítettek a velencei tóra vízügyi szakemberek, az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek között méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyors hajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A legnagyobb sebességtúllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért több mint 300 ezer forintos bírságra számíthat. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Megszületett a teljes körű megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről, jelentette be a magyar miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket a közeljövőben átülteti a jogrendjébe, és ez megjelenik az unió felé vállalt cselekvési tervében is. A stratégiai együttműködés megújításáról állapodott meg Párizsban a magyar kormányfő és a francia elnök. A megegyezést még október. A stratégiai együttműködés megújításáról állapodott meg Párizsban a magyar kormányfő és a francia elnök. A megegyezést még október 23-a előtt szeretnék aláírni. Magyar Péter a francia elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a megállapodás kiterjed az uniós mezőgazdasági, kulturális és

nukleáris együttműködésre. A francia elnök arról beszélt, hogy a Tisza kormány megválasztásával Magyarországon és Európa számára is új korszak kezdődött el. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank szerint az idén 1,8%-kal, míg az OECD szerint 1,6%-kal

0: Javaslatot támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Mi Hazánkos Szabadi István azzal indokolta a módosítót, hogy az eljárások egységes felfüggesztése ismételten nehéz helyzetbe hozhatná az adósok nagy részét. Benyújtotta a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltásáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt három országgyűlési képviselője. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte az indítványt, a reklámszövetség viszont egyeztetést szorgalmaz. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter közösségi oldalán azt írta, a minisztériuma partnerként tekint az önkormányzatokra. Az uniós pénzekből legalább 35 új Intercity motorvonatot tud beszerezni a MÁV, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán azt írta, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A Taxis Szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Vukov Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várom önöket az előttünk álló egy órában. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, megújul a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd, és beszámolok arról is, hogy egyeztetett a magyar és az ír kormányfő.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Veszteséggel zárta 2025-ös évet a három régóta működő akkumulátorgyár Magyarországon, összesített a 444.hu. A három gyár összbevétele negyedével esett vissza, a 2024-es mintegy 2500 milliárd forintról a 2025-ös 1823 milliárd forintra. Leváltották a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, Vetési Iván helyére Simon Lajost nevezték ki. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt közölte, az elmúlt napokban új vezetők kerültek a Digitális Magyarország ügynökség, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT és a Digitális Kormányzat ügynökség élére. Menesztette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Terdik Tamás helyét Boricska Norbert Tamás rendőr ezredes veszi át. Terdik Tamás 2018 óta volt Budapest rendőrfőkapitánya. Csaknem teljesen biztosnak nevezte a gyermekvédelmi államtitkár, hogy a javító intézetek visszakerülnek a gyermekvédelembe, írja a HVG. Gyurkó Szilvia egy nemzetközi gyermekjogi konferencián úgy fogalmazott, a szaktárca már dolgozik terve megvalósításán. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, a szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Megújul a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd. A Budapest közút elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. Sikeres lebonyolítás esetén a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 2027-re fejeződnek be. Csaknem 800 nyári gyermektáborturnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táboroztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Nem sokára könnyebb lesz ártalmatlanítani a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladék mennyiség radikális csökkentése.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Országszerte megemlékezéseket tartottak csütörtökön a Nemzeti Összetartozás napján, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján. A parlament előtti Kossuth téren felvonták Magyarország lobogóját. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Az ír miniszterelnök üdvözölte a magyar miniszterelnök elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása mellett. A politikus Magyar Péterrel egyeztetett, majd közösen tett sajtónyilatkozatukban kiemelte, ezzel Magyarország visszakerülhet az Európai Unió szívébe. A Velencei Bizottság sürgős eljárás keretében vizsgálja a magyar köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítását, közölte a Sándor Palota. A közösségi médiában megjelent közlemény szerint az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy tájékozódjanak a helyzetről. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszercsomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási terméket tartalmazó csomagot osztanak szét. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta azt a módosítást, amely szerint a devizahiteles ügyekben az ingatlan fedezet végrehajtását leállítanák, de más végrehajtások, például a munkabér vagy tartást illetiltás továbbra is folytatódhatnának. A javaslat célja, hogy a devizahiteles perek és végrehajtások rendezéséig ideiglenes szabályozás lépjen életbe. Az iparpolitikáért felelős uniós biztossal egyeztetett a gazdasági és energetikai miniszter az uniós forrásokhoz a hozataláról, az ipari beruházások és innováció erősítéséről, valamint a külföldi befektetések ösztönzéséről. Kapitány István szerint a megbeszélés konstruktív és biztató volt, és az európai partnerek nyitottan állnak Magyarország fejlesztési irányaihoz.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Elrendelte a bíróság Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester letartóztatását. Az ügyészség indítványa alapján rajtuk kívül letartóztatásba került Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter óbudai Fidesz elnöke kitartóztatásba került Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter óbudai Fidesz elnöke két momentumos politikus és két cégvezető.

0: Házi sertésállományban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az afrikai sertéspestis jelenlétét. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulhatnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöld rendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklós Erika, Mindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. A mintegy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó, baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A taxis szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható, és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a hétfő óta kötelező taxitrack alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek jövő hétfőn egyeztetnek az alkalmazásról. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulian Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy hamarosan véglegesítik az új helyreállítási terv részleteit. Felülvizsgálja a kormány a Covid-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépekre vonatkozó szerződéseket, és szó lesz arról is, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten tárgyalt Mihály Mártin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, hazánk és Írország között nincsenek vitás kérdések. A miniszterelnök elmondta azt is, hogy számít a közelgő ír uniós elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló ír miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy a többi között a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. A kormányfő a következő időszak jelentős külpolitikai kérdései között említette az ukrajnai helyzetet, a nyugat-balkáni bővítést és a közel-keleti konfliktust. Hamarosan véglegesítik az új helyreállítási terv részleteit, amelynek nyomán augusztus végéig a magyar kormány le tudja hívni a felszabadított 10 milliárd eurónyi uniós forrást, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek egy része már megvalósult, más része megvalósult és el lehet számolni ebben a programban. Jelentős forrást tudnak bevonni az MFB-vel közösen a KKV-k támogatására és bérlakás, valamint kollégiumépítésre. Vitézi Dávid közölte, hogy az ehhez szükséges korrupció ellenes és átláthatóságot erősítő jogszabálycsomagot az Igazságügyi Minisztérium a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek. Felülvizsgálja a kormány a COVID-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépekre vonatkozó szerződéseket, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. Közölte, nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű eszköz beszerzésére, csak nem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le, az eredményekről beszámolnak majd. A Magyarországnak járó uniós forrásokhoz a hozatala volt a csütörtöki kormányülés legfontosabb témája, számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek a támogatásokhoz szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására, a javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási alapforrásait már augusztus végéig fel kell használni.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A Párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon házi sertésekben, Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelyen még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a vízmegtartó képességet és növelik az aszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barna mezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumokra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyán lévő pénze. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Német Vilmos. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő-Gyula kórház terheit, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt ugyanakkor bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságosabbá tételét miniszteri biztos fogja segíteni. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányattatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal is várják majd a látogatókat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejf Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Nyáron 10. alkalommal lesz látható Verdi Traviátája az Operaházban. Több vezető operaénekes mellett fiatal művészek is bemutatkoznak majd. Az előadásokat Hamar Zsolt és Török Levente vezényli. Anger Ferenc 2016-ban bemutatott rendezésének június 26-án lesz az 50. előadása. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ér. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok, Vukov Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Tannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon naponta, más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulian Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Kovács Zsanettet, aki a Móra Kiadó munkatársa és gyermekirodalmi szakértő. Szia, Zsani!
2: Szia, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Zsani, egyre több szó esik, azt hiszem, a minél korábbi életkorban történő gyerekeknek való olvasásról. Ugye ők még nem tudnak olvasni, tehát valahol a szülőknek kell ezt elkezdeni. De vajon miért van ennek jelentősége?
2: Nagyon egyszerű a helyzet. Nagyon sokat változott a világ az elmúlt 20 évben különösen, mióta a digitális eszközök a hétköznapjaink részévé váltak. Ennek következtében aztán a tanulás folyamata, illetve a tanulás forrása is nagyon sokat változott, és az emberek közötti kapcsolat is nagyon sokat változott. És ez mind-mind befolyásolja azt, hogy a gyerekeknek a lehető legkorábban, lehetőség szerint mondjuk a születéskor el kell kezdeni olvasni, hogy aztán a későbbiekben, amikor szeretnénk majd belőlük olvasót nevelni, nem csak azért, hogy szórakoztassák magukat, vagy hogy műveltek legyenek, hanem azért, mert hogy ugye az olvasás mindennek az alapja, hiszen egy stabil szövegértés nélkül az élet egyetlen területén sem fog boldogulni. Tehát, hogyha szeretnénk egy olvasó gyereket nevelni, miközben ugye egy táblagépet vagy egy mobiltelefont az első pillanattól fog látni, akkor fontos, hogy a könyveket is nagyjából a születésétől kezdje el látni. Illetve még egy dolog van, ami talán ehhez hozzájárult, hogy a 80-as években elkezdték a gyerekeknek az agyfejlődését, illetve a korai stádiumban, tehát mondjuk a pocakban, illetve a születés utáni időszakban a tanulási folyamatait mélyebben elemezni, és egyre többet tudunk arról, hogy a pocakban vagy a születés után egy baba agy hogy fejlődik, és hogy mit tudunk hozzátenni a babák tudásához már a legkorábbi időpontokban, tehát már a születés után, akkor, amikor otthon vagyunk velük az első hónapokban, hetekben, vagy akár az első 2-3 évben.
1: Mondjuk ugye akkor még nincs értelme klasszikus mesékről beszélni, vagy igen?
2: A klasszikus mesékről talán azért nem érdemes ilyenkor még beszélni, mert nagyon sok olyan tudáselem van, ami mondjuk 2-3 éves korára, 4 éves korára áll csak össze. Tehát az értelmi fejlődés, tehát a szókincses sem alakul ki, az utó idejűséget, ami mondjuk egy klasszikus mesének, vagy egy népmesének például az alapja, vagy az okokozati összefüggéseket csak 3 éves kor után érti meg. Tehát ugye ez nyilván a mesék, illetve mindenféle felolvasott tartalmat érdemes a gyerek aktuális tudás szintjéhez igazítani, de erről szerintem egy picit részletesebben is érdemes beszélni majd. Így fontos az, hogy a gyereknek akkor, amikor megszületik, inkább olyasmit érdemes olvasni, ami rövid, ami ritmikus, amit rögtön az első pillanattól kezdve az édesanyja hangja által, amit ugye már a pocakból is ismer, amihez könnyen tud kapcsolódni.
1: Említetted az előbb az okos eszközöket, akár az okos telefont. Elképzelhető, hogy ilyenkor a szülő egyfajta harcot vív azért, hogy a babát ne az okos telefon kösse le, hanem a könyv, a mesekönyv?
2: Azért nehéz erre választ adni, mert az okos eszközök most már sok esetben kicsit ilyen szórakoztató, vagy néha felügyelő szerepet töltenek be, babysitter helyetteseké avanzsálnak, és ez bizonyos esetekben akár jó is tud lenni, bizonyos esetekben viszont nem. Tehát a 80-as években, most kanyarodjunk vissza, tehát hogy ne csak az okos eszközökről beszéljünk, a 80-as években olvasáskutatók azt próbálták megállapítani, hogy azoknak a gyerekeknek a szövegértése jobb-e, akik csak olvasnak, és le vannak tiltva a tévéről, mert ugye akkor az volt az aktuális mumus, miközben egyébként sokkal kevesebbet láttuk, hiszen nem mindig volt, és rövidebb időszakokban tudtuk csak nézni. Vagy azoknak a gyerekeknek a szövegértése jobb, akik célzottan kapnak tévés nézési lehetőséget is, és olvasnak emellett. És már akkor is azt állapították meg, hogy jobb szövegértéssel bírnak azok a gyerekek, akik tévét is nézhetnek, de programként, tehát nem folyamatosan. És ez a különbség most az okos eszközök használatában is a szülők gyakorlatai között, nem az a probléma, hogy a gyerek kap egy okos eszközt, hanem hogy nem mindegy, hogy mikor kapja, mennyi időre kapja, és milyen tartalmat kap ezáltal. Uh-huh. Tehát, hogy tulajdonképpen csak a minőség megválasztása, illetve az időszak megválasztása az, ami fontos. Az első években egyébként nem nagyon ajánlott. De hogyha a gyerek viszont azt látja az első naptól kezdve, hogy anyuka szoptatás közben az ő szemecskéje és az arcoskája helyett a telefont nézi, akkor azért a mintával elég sok mindent el fog sajátítani akkor is, hogyha anyuka nem ezt szeretné. Tehát, hogy nyilván erre érdemes odafigyelni.
1: Nagyon fontos, amiket mondtál, Zsani, köszönöm szépen. Jövünk vissza Kovács Zsanettel, a Móra Kiadó munkatársával, gyermekirodalmi szakértővel.

0: Ez a Duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, azt lehet tudni nagyjából, hogy hogyan hat a gyerek fejlődésére a hallott, illetve a digitális mese?
2: Egészen máshogy, és azért is fontos a gyerekeknek elkezdeni időben mesélni, vagy szövegeket mutatni nekik, mert miközben a gyerekek, hogyha elkezdenek egészen aprókorban mondjuk egy rajzfilmet nézni, az összes digitális tartalom úgy van kialakítva számukra, hogy olyan 2-3-4 másodpercenként van egy új impulzus. Ami azt jelenti, hogy a gyerekek megtanulnak egy ilyen nagyon felpörgött, sűrűn változó tartalmat nézni, megszokják részben azt, hogy minden történik, tehát semmi nem kell gondolkodni, hiszen egy előre emésztett tartalmat fognak hallani és látni párhuzamosan, amin nem kell gondolkodni, részben pedig, hogy nagyon sűrűn van benne változás. Most ezzel szemben, hogyha egy mesekönyvről van szó, azért ott vannak leírások, hiszen ott nincs kép, ott le kell írni azt, hogy hogy néz ki a kastély, hogy milyen ruhája van a boszorkánynak, vagy hogy néz ki a kert, mindegy. Amik lassabbak, hosszabbak, és egyfajta képzelőerőt és egy komoly agymunkát igényelnek. Most az a gyerek, aki hozzá van szokva és elkényelmesedik gyakorlatilag abban a gyakorlatban, hogy 3 másodpercenként kap egy új impulzust, és semmit nem kell elképzelni, hiszen minden ott van készen, azután nagyon nehezen fogja magát rászánni arra, hogy elképzeljen egy mesét. És ez nem csak azért probléma, mert nem fogja tudni elképzelni azt, hogy hogy néz ki a kutya az ajtóban, hanem azért is, mert hogyha a későbbiekben bármit mondanak neki, akár az óvodában, akár az iskolában, akkor neki ugyanígy nem fog összeállni az a úgynevezett belső mozi, ami ahhoz kell, hogy el tudja képzelni, hogy egy esemény után például mi fog következni, vagy mi lesz a következménye, vagy hogyha valamit lejt, akkor az összetörik, vagy nem törik össze, mert ő megszokta már a rajzfilmben, hogy hiába esik le, majd újra ragasztódik, és tehát, hogy egy csomó minden egészen más, hogy áll össze egy rajzfilmben, mint a hallott mesékben, és nyilván ez nagyon fontos, hogy ezt a fajta különbséget ő megtapasztalja, mert az a gyerek, akinek nem jó a hallott szövegértése, az már az óvodában is lemaradással fog indulni, hiszen nem fogja megérteni az instrukciókat, amit az óvónőtől, vagy akár a társaitól kap. És éppen ezért a szövegértés nem csak azért fontos, hogy olvasni tudjunk majd, vagy egy űrlapot ki tudjunk tölteni, ha felnőttek vagyunk, ami egyébként néha akkor is komplikált, ha az embernek van normális szövegértése, hanem azért is, mert hogy a társadalmi beilleszkedésnek ez lesz az alapja, és a tanulásnak is ez lesz az alapja, tehát mindenhez szüksége lesz rá. Tehát fontos a hallott szövegértés. A másik, ami még például egy nagyon karakteres eltérés, hogy a gyerekeknek a realitáshoz való viszonya nem, hát nyilván változik, tehát azt mi is látjuk, hogy kicsik egy csomó mindentől félnek, és aztán egyszer csak felfogják, hogy mondjuk a boszorkány nem fog kijönni a meséből, de ez olyan 5-6 éves kora környékére tehető ez a váltás, tehát addigra tudja nagyjából stabilan elkülöníteni a valóságot és a mesét. Ami azt is jelenti, hogy ha ő csak hall egy boszorkányról, akkor ő ezt mondjuk elképzeli valamilyennek, de nem tudja rondábbnak elképzelni, mint amilyen előkép az ő kis agyában van. Viszont, hogyha ugyanezt a boszorkányt egy rajzfilmben látja, ott biztos, hogy meg fogják tudni jeleníteni sokkal riasztóbban, és az viszont egy komoly traumát okozhat neki, amit a szülő nem tud feloldani. Miközben, hogyha erről boszorkányról mesél, aki mondjuk csúnyán viselkedik, akkor egy korábbi szorongást egyébként kiolthat benne, hiszen akkor ő retteg majd a mesében, viszont egy csomó minden más meg az ő kis agyában elrendeződhet, hiszen ezeket a félelmetes szituációkat, ha megéli, akkor ez őt tulajdonképpen erősítheti.
1: Hiszen ő teremtette meg?
2: Igen. Aha. Tehát ezért nem mindegy az, hogy ő ezt látja, vagy hallja. Tehát nagyon-nagyon fontos 5-6 éves kor alatt ez a különbség. És ezért is mondtam azt, amikor beszélgettünk itt az elején, hogy nincs baj a rajzfilmekkel sem, csak nem mindegy, hogy mikor és milyen tartalmat kap a gyerek. Tehát 7 éves korában valószínűleg azt a mesét, amitől 3 éves korában halálra riad, valószínűleg 7 éves korában már gondolkodás nélkül meg tudja nézni, és nem fog neki semmiféle traumát okozni. Viszont, hogyha 3 évesen kapja meg ugyanezt, akkor lehet, hogy egy olyan trauma fogja érni, amivel utána a szülőnek dolgoznia kell pluszban. Tehát nem biztos, hogy megéri. Uh-huh. Úgyhogy ez mindenképpen nagy különbség.
1: De akkor lényeges szempont az, hogy egy gyerek mikor találkozik egy bizonyos mesével. Nem sokára erre is visszatérünk. Kovács Zsanett a vendégem, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, az előzőekből is következik az, hogy nyilvánvalóan nem mindegy az, hogy egy gyerek mikor találkozik egy bizonyos mesével, illetve mindezt milyen platformon. Hogyan lehet ezt felépíteni?
2: Az összes gyerekeknek átadott tartalmat a korukhoz kell igazítani, és ez nem csak az 1-2 éves kort jelenti, hanem minél kisebb, annál jobban kell figyelni ezeknek a részleteire. Tehát amikor egy baba megszületik, akkor az első időszakban nincs éles látása, tehát hónapokig nem lát élesen. Tehát hogyha vizuális élményt szeretnénk a babának mondjuk egy könyvvel megteremteni, akkor érdemes a borzasztóan kontrasztos és ezek közül is a geometriai formákat tartalmazó könyveket előnyben részesíteni, mert bár mi ugye azt látjuk csak, hogy milyen jó pofa, hogy fekete-fehér, és akkor itt pöttyök, meg csikok, meg vonalak vannak benne, de hogy ez elképesztően fontos, hogy milyen fejlesztő hatással van a babára. Ugyanis a baba már ilyenkor elkezd koncentrálni, tehát az agyműködését stimulálja az, amit lát. Ezek a geometrikus formák, illetve a meghatározott rendszer szerint a könyvbe kerülő minták, ezek az ő szemmozgását is már mozgásra késztetik, ami azt jelenti, hogyha megfelelő módon vannak ezek a minták a könyvben, akkor például vonalakat lát, a fejét emeli, a fejét hajlandó fordítani, és ezeket a vonalakat követi az ő szemével, ami azt jelenti, hogy a szem izmokat is tornáztatja, tehát az a fajta rendezett szemmozgás, ami majd ahhoz kell a későbbiekben, hogy írni, meg olvasni megtanuljon, ez már itt elkezdődik egy ilyen apró pici mozgással. Tehát, hogy ezekben a koncepciók mentén kialakított babakönyvekben annál sokkal több van, mint ami így elsőre látszik. Azért fontos ezekről is beszélni, mert ugye ezek a könyvek is mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtt születtek meg, tehát egy mostani fiatal szülő, akármennyire fiatal, ő, az ő gyerekkorában ezek még nem voltak. Az ő szülei erről vonatkozóan, vagy erre vonatkozóan tapasztalatokat nem tudtak átadni, úgyhogy nyilván érdekes ezekről beszélni. Most ez a kontrasztos könyv kérdés, ez most már kezd benne lenni a köztudatban, tehát egyre többen tudnak róla, de nem elég szerintem, amit eddig beszéltünk róla, tehát jó lenne, hogyha ez teljesen mindenki számára nyilvánvaló lenne. Tehát ez, ami a vizualitást illeti mondjuk az újszülötteknél. És ahogy már így korábban ejtettünk is róla szót, nyilván nem a mesékkel érdemes kezdeni, bár amikor a baba megszületik, akkor számára az anyuka hangja az, ami ismerős, hiszen akkor még szövegértése nincs, a szavakat nem ismeri, és hát abszolút csak érzelmi módon tud kapcsolódni a szövegekhez. De ilyenkor, illetve később is az első 3-4 évben nagyon fontos az, hogy az elejétől a végéig olvassunk neki végig valamit, mert hogy ez így fogja tudni könnyebben befogadni. Minél kisebb, annál rövidebb szövegeket érdemes, és annál inkább a ritmikus szövegeket érdemes előnyben részesíteni. Egy pici baba mondjuk, amikor megszületik, akkor 3-4 rövid versikét el lehet neki olvasni, amikor látjuk azt, hogy közben elmozdítja a fejét, vagy bármilyen más módon reagál, az jó eséllyel már le is fáradt, tehát akkor békén kell hagyni, és onnantól kezdve nem kell őt piszkálni, hagyni kell kicsit pihenni, és hagyni kell, hogy feldolgozz a kapott irodalmi élményt.
1: Amikor az előbb a ritmusról beszéltél, akkor nyilvánvalóan a mondókák is szóba jöhetnek, ugye, hiszen azoknak alapvetően van egy ritmusuk.
2: Hogyne, persze, a versek, a mondókák, és mindegy, hogy klasszikus vagy kortárs, én azt gondolom, hogy ezt leginkább az határozza meg, hogy a szülő mit szeret, vagy mi az, ami neki komfortos, mi az, amit ő jobban szeret, amihez jobban tud kapcsolódni, mert az ezzel kapcsolatos jó érzések a babában ugyanúgy nyomot hagynak, tehát hogy az a lényeg, hogy a gyerek azt érezze, hogy ezt anya élvezi, és anya itt van velem, és anya biztonságot jelent, vagy apa, elnézést, hogy itt anyázok, csak hogy ugye általában, amikor megszületik a baba, elsősorban az anyuka hangja az, amit ugye belülről ismer, de az apuka hangját is jó eséllyel, tehát ha rendes apukáról van van szó, akkor az ő hangját is ismeri. És ugye egy csomó olyan kísérlet is volt már, hogy a pocakból is emlékeznek egyébként szövegekre, tehát ugye legelszántabbak nyugodtan olvashatnak már korábban is, hiszen volt olyan kísérlet, hogy a születés előtti hónapban naponta háromszor felolvastatták az anyukákkal ugyanazt az egy verset, és amikor a babák megszülettek, akkor végeztek egy felmérést, és azt állapították meg az agykutatók, hogy a babák igenis ismert tartalomként üdvözölték a verset, ami azt jelenti, hogy ez tényleg nagyon, nagyon hasznos és nagyon fontos, hogyha az ember ezeket a kis apró kis kapaszkodókat, vagy kis rutinokat el tudja ültetni már egészen pici korban, hiszen a gyereknek ez egy biztonságérzet, hogyha valami ismerős dolgot kaphat. És ugyanez vonatkozik azokra a rutinokra, hogy mondjuk ha a baba, nem tudom, fürdik, vagy fekszik, vagy lefekvéshez készülődik, vagy hisztizik mondjuk, akkor a szülő felkapja, és azt mondja, hogy na, gyere, mondókázzunk egyet, és akkor a gyereknek egyszerűen kialakul az ehhez való viszonya, tehát tudja azt, hogy ha rossz kedve van, és mondjuk valami kis szöveget kap, egy mesét kap, vagy egy verset kap, akkor az őt le fogja nyugtatni, hiszen a jó érzés és a biztonságérzet az, amit egy könyv, vagy egy ilyen hallott mese, vagy egy szöveg fel fog benne idézni. És ezért ez a tanulási alapoknál is meg fog majd nyilvánulni az ő életében. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, bár apróságnak tűnnek, de mégis nagyon sok mindent alapozhatnak meg. Tehát, hogy amikor a baba ilyen kicsi, ugye most hosszan beszéltem már a születés utáni pillanatokról, de hogy tulajdonképpen ilyenkor tényleg az a lényeg csak, hogy ez a fajta biztonságérzet, tehát ez a maga a pozitív élmény, és a szöveg az, amit ő megkapjon, mert aztán későbbiekben ehhez vissza fog, abszolút nagy valószínűséggel vissza is fog nyúlni.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő.

0: Ez a Duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, az, azt hiszem, hogy nem kérdés, pláne azok után, amiket elmondtál, hogy a gyereknek nem csak az értelmi fejlődésére hat az, hogyha korán találkozik bizonyos szövegekkel, mondókákkal, hanem hát valahol az érzelmi biztonság megteremtéséhez is. Amikor az újszülött kort elhagyja egy baba, akkor milyen világ, milyen mesevilág vár rá? Mit tehet a szülő azért, hogy tovább tudjanak lépni ezen az úton?
2: Körülbelül a 8 hónapos korra érik el azt a fajta stabil látást, amikor már kontrasztosan jól látnak. Ugye 3 hónapos kor után elkezdenek már nyúlkálni is, és olyan 8-10 hónapos korra jutnak el odáig, hogy már látnak is, bütykölnek is, tehát kezük, lábuk jár folyamatosan, és onnantól kezdve lehet már nekik kicsit olyan jellegű könyveket is adni, és ez is mind az elmúlt körülbelül 20-25 évben alakult ki egyébként, tehát ugye az a babaagykutatási eredményeket, illetve az első hónapokban, években kihasználható fejlesztési lehetőségeket lekövette valamelyest a könyvpiac, tehát hogy addigra lehet olyan könyveket adni nekik, amik már a kézügyességüket is fejlesztik, tehát amikor látunk olyan könyveket, amiben megsimogatható, meg tapogatható, meg nyitható, csukható felületek vannak, az is ugye nekünk felnőtteknek olyan jó pofáknak tűnnek, de egyébként meg borzasztóan erősen fejlesztik a babát, hiszen azzal, hogy ő megtalálja a könyv felületén a különböző letapogatható vagy nyitható felületeket, és ezt elkezdi bütykölni, az a részben az új a kézügyességét fejleszti, ami aztán későbbiekben egy íráshoz nyilván fontos lesz neki, részben pedig a szemét és a nézést és az új mozgást koordinálja, tehát egy úgynevezett szemkéz koordinációt is erősít, ami meg hát szintén fontos lesz neki, mert akár az olvasáskor húzza végig a kis ujját majd a szöveg alatt, akár az íráshoz kell majd, hogy rendezett legyen a kézmozgása, és ez rendesen le tudja követni majd a sorokat, ez mind-mind megalapozza. Tehát, hogy érdemes ezeket akár fejlesztő tárgyakként is bevinni a hétköznapokban, amellett, hogy nyilván mindegyikben van szöveg, utána lehet beszélgetni, fel lehet olvasni, lehet beszélgetni róla ennél részletesebben is, hiszen az első 2-3 évben a lényeg tulajdonképpen a baba szókincsének a megalapozása, és ezért is mondtam azt, hogy ilyenkor valahogy a ritmikus szövegek azok, amikkel a legkisebbekhez közel lehet kerülni, tehát lehet ez mondóka, lehet ez vers, nyilván a dalok ugyanígy fontosak lehetnek, csak itt most leginkább könyvekről beszélünk, bár sok olyan könyv is van, amiben akár még hanganyagok is találhatók valamilyen platformon, vagy akár most már letölthető módon is, illetve a különféle ölbéli játékok azok, amik szintén különböző koroktól, tehát hogy van olyan, amit már akár születéstől is lehet, azért legtöbbet a 3 hónapos kortól lehet velük játszani, amikor már stabilan tartják a fejüket, de 3 hónapos kortól számtalan olyan könyv van, amiben a mondóka, vagy a vers, vagy a dal le van írva, és mellé azt, hogy lehet eljátszani. Tehát, hogyha valakinek nem lenne rutinja ebben, akkor maga a játék is benne van, és itt is aztán vannak kortársak, vannak klasszikusok, vannak népi mondókák, tehát hogy itt is csak a szab határt, hogy ki mit szeret, vagy mihez vonzódik jobban.
1: Közben azt is el tudom képzelni, hogy az anyuka egyszerűen motivációt nyer ezekből a játékokból, és beindul a fantáziája, és aztán már ő maga mondja el azt, amit gondol, vagy akár gyerekkori
2: mondókát. Ideális esetben, igen. Induljunk ki abból, hogy ezek nagyon jó támpontok a szülőknek, de hogy beszélgettünk a Boldizser Ildikóval az Én mesékről, és ugye van egy olyan sorozat, amit mindenki ismer, és ez mindig felmerül minden olyan helyen, amikor könyvekről, meg gyerekkönyvekről van szó, ez az úgynevezett Én mesék kategóriába tartozik, ahova körülbelül olyan 2 éves korára ér a gyerek, és akkor arról szeret meséket hallani, hogy mi történik, tehát teljesen a hétköznapi, tehát miután felállt az ő kis szókincse, az első egy, és akkor arról szeret meséket hallani, hogy mi történik, tehát teljesen a hétköznapi, tehát miután felállt az ő kis szókincse, az első 1-2 évben a versekkel,

0: könyvet, amiben ezek benne vannak, ezek a történetek. És a történetnek pont azért, mert ugye ezek a gyerekek ugye 3 éves kor előtt nem áll neki össze az elő-utóidejűség, nem áll neki össze az ok-okozati összefüggés, nyilván alapszinten igen, hiszen ha elesik, tudja, hogy ez fáj, és nyilván figyelni fog rá, de azért a mesékben, a szövegszinten még nem feltétlenül tudja ezeket lekövetni, ezért is nagyon fontos, hogy 3 éves korig nem mesélünk nekik hosszú történeteket, nem mesélünk egyik nap egy fejezetet, másik nap egy másikat, ideális esetben, hanem egy olyan kis rövid történetet mesélünk, amit elkezdünk és befejezünk. És ezek a történetek, ezeknek fantasztikus, hogyha van irodalmi értéke, de ha nincs irodalmi értéke, az sem probléma. Mm-hmm. Tehát a lényeg maga a történet, és a lényeg az, hogy a gyerek ehhez tudjon kapcsolódni, hogy értelmi és érzelmi szinten tudjon hozzá kapcsolódni, mert ez az, amit ő akkor be tud építeni, amit ő akkor élvezni tud, és amivel ő aztán tovább tud lépni majd egy következő szintre.
1: Mm-hmm. Fejlődése szempontjából. Igen, akkor ez
0: fejlődés. Így van.
1: Ez így abszolút optimális. Zsani, jövünk vissza, megyünk még tovább. Jó, egészen a felnőtt korig, nyugdíjas korig, 100 éves korig.
0: Sose érünk el odáig.
1: Odahogy nem. Kovács Zsanett a vendégem, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon naponta, más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. A program célja, hogy az iskolai oktatást áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációig hátralévő néhány hetet. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Több felé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
2: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, a baba agy kutatási eredményeket a könyvpiac is visszaigazolta, vagy végigkövette. De vajon milyen fejlődési szintekre érdemes odafigyelni, vagy mi az, amire könyvkiadóként nektek figyelni kell?
2: Hát nem tudom, hogy pontosan könyvkiadóként figyelünk erre, de hogy nagyon fontos, hogy mindenki, aki babák közelében van, tudjon arról, hogy az agyunk fejlődése az a fogantatás utáni 5. héten indul. Tehát onnantól kezdve már a pocakban minden nyomot hagy benne. Tehát ugye ezért is, amiről már itt volt szó, hogy vannak születés előtti emlékek, ez ugye egyre több területen bizonyítják azt, hogy pro és kontra ennek milyen vetületei vannak születés után. És ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ugyanúgy, ahogy mondjuk születés előtti traumákat is tudunk a gyerekben elültetni, születés előtti tanulást is tudunk már vele produkálni tulajdonképpen. És azt mondják, hogy a korai tapasztalatoknak, a korai tanulással kapcsolatos tapasztalatoknak nagyon erős hatása lesz később a tanulás alapjaira. Tehát, hogy ezért is fontos az, hogy amikor egy anyuka, apuka, nagymama, bárki olvas a babának, és ez a gyerekben egy nagyon pozitív képet, vagy egy pozitív élményt hagy, akkor ugyanezzel a pozitív élménnyel fog a gyerek majd a későbbiekben is a tanuláshoz, vagy a szövegekkel kapcsolatos élményekhez nyúlni. És ez akkor lesz majd igazán fontos, amikor a gyereket meg akarjuk tanítani olvasni, és a gyerek nem puffogni fog, hogyha le kell ülnie, hanem örülni fog neki, hiszen nyitott lesz az újdonságokra, meg a tanulásra, és ez egy tulajdonképpen nagyon fontos történet. Illetve tudjuk azt, hogy a babák már 3 hónaposan is születés utáni időszakról beszélünk már, tehát már öreg 3 hónaposan.
1: Már itt vannak kint a világban.
2: Már kint vannak a világban, és végeztek velük olyan kísérletet, amikben szintén egymás utáni meghatározott módszer szerint ismételtettek dolgokat, és ott is azt látják, hogy már 3 hónapos korban is bizonyos kísérletek szerint már bizonyos betűket is meg tudnak különböztetni. Tehát, hogy tényleg sokkal-sokkal több dolgot tudnak, vagy tanulnak a gyerekek az első 2 évben, mint ami látszik, úgyhogy igazából ebben az időszakban talán az lenne a lényeg, hogy higgyük el azt, hogy minden, amit átadunk nekik tudásként, az ott megmarad, és egyszer majd ők elő fogják tudni venni, nem leckésztetjük őket, nem kérdezzük ki őket, nincs vizsga, nem kérdezünk vissza, nem produkáltatjuk. Egyszerűen csak átadunk nekik rengeteg tudást, rengeteg mesét, rengeteg történetet, és elhisszük azt, hogy ez ott abszolút jó helyre kerül. Hiszen a gyerekek a mesék által nem csak a szövegértésük, vagy nyilván a lexikális tudásuk bővül, hanem nagyon sok érzelmi mintát tudnak magukhoz venni, tehát lényegesen árnyaltabb lesz az érzelmi életük. A versekből fantasztikus ritmusérzékre tehetnek szert, ami aztán kelleni fog nekik majd az iskolakezdéskor, a szótagoláskor, a zenetanuláskor, de tulajdonképpen egy matek példához is kell ritmusérzék, hiszen ott is azért a ismétlődő vagy nem ismétlődő dolgoknál fel kell ismerni, tehát minden összefügg, ugye? Úgyhogy ez is nagyon fontos, és azt mondják, hogy napi 5-20 perc közötti olvasás, mert iskola kezdésre 2-3 év előnyt jelent, aminek a pedagógusok nem biztos, hogy feltétlenül örülnek, hiszen pont a Gyarmati Éva egyik kutatása bizonyította azt, hogy most 5 év van az első osztályt kezdő gyerekek között értelmi különbségben, ami hatalmas, tehát borzasztóan nehezen lehet valószínűleg pedagógusként befogni.
1: Már a 2-3 is soknak tűnt, az 5 az elképesztően nagy.
2: Igen, de hogy nagyon, tényleg nagyon sok, és ez nagyon sok esetben tényleg azzal függ csak össze, hogy egy egész kicsit foglalkoznak egy gyerek, és már 2-3 évvel előrébb tud lenni. Tehát nagyon, ez egy iszonyatosan nagy és behozhatatlan különbség a gyerekek között. Tehát ezért is mondják azt, hogy sajnos nem mindegy, hogy milyen közegben születik, mert hogy az, hogy hány agysejttel születik az adottság, viszont az, hogy az első 3 évben, tehát itt jön a szülői és a nevelői felelősség, milyen behatások érik őt, milyen tapasztalatai vannak, az hihetetlenül sokat tesz hozzá a gyerekhez, és hogy egészen más idegpályák aktiválódnak az ő kis agyában, és egészen más alapokkal fog indulni, és ez a különbség, ez már az óvodakezdéskor is érzékelhető a gyerekek között. Tehát nem várható el a pedagógusoktól, hogy egy ilyen differenciált, tudású osztályt könnyen vigyenek. Nyilván az is egy szakma, de hogy azért ez egy hatalmas különbség. Tehát régen nem volt ekkora különbség a gyerekek között. És még egy dolog van, ami nagyon fontos, és ez viszont feltehetőleg összefügg a digitális eszközök használatával is, hogy az érzelmi érettségben is most azt mondták, hogy a gyerekeknek egy nem kis százaléka megy 3 éves érzelmi kompetenciával iskolába. Tehát az a gyerek, aki 3 éves szinten van érzelmileg, az egy nyilván egy kudarc élményt is, vagy egy bármilyen konfliktust is egészen máshogy kezel, mint aki érzelmileg elérte a 7 éves kort, tehát, hogy ehhez is nagyon fontosak lehetnek a mesék, hiszen nagyon sok érzelmi mintázatot, nagyon sok olyan szituációt élhetnek át a gyerekek a meséken keresztül, ami a hétköznapjaikban esetleg nincsen meg. Tehát ez mind-mind nagyon fontos szerintem a fejlődéshez, és hát azt mondják, hogy 4 éves korra alakul ki az IQ 50%-a, ami szintén azt támasztja alá, hogy azért az első 3 évben biztos, 3-4 évben biztos, hogy érdemes a gyerekekkel érdemben, minőségben foglalkozni, és nem azért, hogy zseni legyen belőlük, hanem azért, hogy magabiztosan, nyugodtan tudjanak közösségbe menni.
1: És ne hátránnyal induljanak. Köszönöm. Kovács Zsanett a vendégem, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő.

0: Ez a Duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, az ember a legjobb szándékkal szeretné a gyerekét olvasásra, egyáltalán a kultúrára szoktatni, vagy nem is tudom, szóval egyáltalán minél előbb megismertetni vele ezt a világot, de sokszor a könyvesbolt polcain elveszíti a fókusz, tehát azt sem tudja az ember, hogy mihez nyúljon, tehát milyen könyvtípusok vannak, hogyan vezetik a már megjelent könyvek a leendő, vagy akár a már fiatal szülők kezét és figyelmét?
2: Hát az első, ez már így többször elhangzott, de azért ismétlem akkor, az első 8 hónapban ugye a cél az alapszókincs fejlesztése, és ennek érdekében dobunk be minden lehetőséget, ami csak van. Ugye ilyenkor szövegszinten a mondókák, dalok, ritmikus szövegek és rövid szövegek azok, amik fontosak. Képekben már volt arról szó, hogy kontrasztos könyvek, vagy hogyha olyan könyvet próbálunk a baba elé tenni, ahol mondjuk nagyobb minták vannak, akkor praktikus, hogyha egy oldalon egyetlen kép van, annál is inkább, mert hogy akkor tudja jól beazonosítani, tehát hogyha rámutatunk egy kutyára, és azt mondjuk, hogy kutya, és az oldalon csak a kutya képét látjuk, akkor sokkal könnyebben fogja megjegyezni, mint hogyha van 6000 apró pici minta rajta, és nem fogja tudni éppen, hogy miről beszélünk, hiszen ez nagyjából a babának hasonló, mint nekünk, amikor idegen nyelvet tanulunk. A módszertan nagyjából ugyanaz. És akkor így az első 8 hónap nagyjából úgy néz ki, hogy a piciknek most túl azon, hogy nyilván nagyon sokféle verses, meg mondókás könyvet lehet kapni, vannak pancsoló könyvek, amik nagyon praktikusak, mert egyrészt moshatóak, másrészt, hogyha 3 hónaposan, amikor már elkezd ugye tudatosan nyúlni tárgyakért, nem fog magára ejteni egy lexikont, mert ez a pancsoló könyv, ez egy ilyen kis szivacs valami, tehát ez könnyű, nyugodtan ott hagyhatjuk mellette, nem lesz tőle semmi baja. Hasonlóak még ehhez a textilkönyvek, amikben szintén kisebb történetek vannak, de csörögnek, zörögnek általában, és akkor ebből is van olyan, ami mondjuk a kocsira is rakható, de olyan is van, ami meg csak kis könyvecskeként nézegethető, ezt is nyugodtan rághatja és mosható, tehát azért ezek elég praktikus dolgok, de most már ezek közül is van olyan, ami vízre elszíneződik, meg hát 1000 dolgot tudnak, tehát tényleg csak önmagukat nem mesélik el nagyjából ezek a babakönyvek.
1: Az az idő is eljön.
2: Igen, igen, igen. Aki nem fél az idegen nyelvi alapoktól, vannak olyan könyvek is, amiben esetleg idegen nyelven is szerepelnek, vagy 2 nyelven a szavak. Ezzel kapcsolatosan elég sok vita van. Hmm. Én nyelvtanári szakon végeztem, és nekem meggyőződésem, hogy kizárólag módszertan kérdése, hogy lehet-e első naptól idegen nyelvet tanítani. Szerintem egyébként lehet. Én azt gondolom, hogy sokan jól járnának vele, hogyha a gyerek nem 10 évesen találkozna az első nyelvtanulással. Lehet, hogy könnyebb lenne, de ez ebből nem érdemes kiindulni, illetve nem nyitnék vitát, mert azt hiszem, hogy ez egy elég ingoványos terület.
1: Majd egyszer egy kerekasztal beszélgetést csinálunk itt a stúdióban, jó? És akkor te leszel az egyik fél, aki érvel mellette, és akkor majd hívunk valakit, aki
2: igen, és kísérletező anyukaként is elég sok tapasztalattal tudnék szolgálni. És akkor én 4 hónapos kor fölött még mindig, ugye ezek a verses mondókás könyvek, itt már azért elég nagy hangsúlyt lehet fektetni ezekre a játékos, mozgatós, gyerekmozgatós, ölbéli játékos, mondókás, közös mókákra, hiszen a gyerekek egyre éberebbek, egyre inkább igényt tartanak valami fajta interaktivitásra, és hát itt jönnek be a lapozók már, amiket el lehet kezdeni mesélni, ezekből is nagyon sok olyan van most már, amivel körbe lehet rakni a babát, amit már így említettem a fekete-fehér kontrasztos könyvek kapcsán is, hogy nagyon hasznos tud lenni, hiszen a babák közül sokan vannak, akik például nem szeretnek hasonfeküdni, viszont nagyon motiváló számukra az, hogyha egy képet nézegethetnek, vagy egy könyvet nézegethetnek, és ha ezzel körbe tudják rakni a baba fejét, akkor még a fejforgatást is elősegítheti, ami pedig különösen azoknak a babáknak nagyon fontos, akik esetleg egy kicsit aszimmetrikusan fejlődnek, és felhívják a szülők figyelmét arra, hogy kéne forgatni a baba fejét ide is, oda is. Tehát, hogy tulajdonképpen még egy ilyen játékos mozgásfejlesztéshez is jól alkalmazhatóak. Aztán 8 hónapos kortól, amikor már ugye aktívabbak, nagyon sokféle anyagból készült könyveket lehet találni. Tehát lehet találni például olyat, hogy habszivacs könyvek, lehet filces, tapogatós felületű könyveket találni, és ezek mind-mind alkalmasak a finom motorika fejlesztésére és a szemkész koordináció fejlesztésére is, illetve ekkortól lépnek be olyan 10-12 hónapos kortól a böngészők, illetve a tárgyképes könyvek, amikor már a babával sokkal aktívabban lehet kommunikálni, és nagyon igényt is tartanak általában arra, hogy bekapcsolódhassanak mindenféle folyamatokba, így a mesélésbe is, és akkor a böngészőkben, vagy ezekben a tárgyképes könyvekben rá lehet mutatni, vagy el lehet mondani a babának azt, hogy nézd, keressük meg a képen a labdát, hol van, mögötte, fölötte, alatta, el lehet kezdeni különféle olyan szövegeket, vagy térirány, kép, szín, olyan dolgokat is bevinni a mesébe, amik esetleg nincsenek leírva, de nagyon sok mindent hozzá tudnak még adni a baba tárgyi tudásához ebben a korban. És hát 2 éves kortól jönnek azok az első rövidebb mesék, amit említettünk, már ugye kezdődik az én mesékkel, amik a hétköznapokról szólnak, és hát ugyanúgy, ahogy a nyelvtanulásban is, ugye indulunk a hétköznapoktól, a jól ismert dolgoktól, az elvontabb, távolabbi dolgok felé, és így bővítjük tulajdonképpen a baba világát a könyvek vagy a mesék segítségével is. Illetve ekkor jönnek be az első olyan könyvek, amit a szülők nagyon szeretnek, az irodalmárok kevésbé, amik meghatározott szituációkat taglalnak, mint a cumiról való leszokás, vagy a bilizés, vagy a mindaz, ami ilyen kicsit alkalmazott.
1: És ez nem tetszik az irodalmároknak?
2: Nem, illetve hát ebből is azért van olyan, ami kicsit didaktikusabb, és van, ami kevésbé didaktikus, és ez is szülőfüggő szerintem, mert van olyan szülő, aki nagyon szereti a didaktikusat, van olyan, aki nagyon nem szereti, és lehet is egyébként a könyvpiacon találni ilyet is, olyat is, nyilván ez nem csak grafika függő, hanem szövegfüggő is, érdemes azért belelapozni a könyvekbe, mert tényleg az első 5 évre szerintem olyan hihetetlenül széles választék van, és nem mindenkit ugyanaz ragad meg, az sem biztos, hogyha valami grafikailag tetszik, akkor annak a szöveg része tényleg helyén van, úgyhogy érdemes egy kicsit bogarászni, és én azt látom, hogy azért ezeket a könyveket a szülők sokkal inkább, sokkal kevésbé az online térben vásárolják, sokkal inkább a boltokban, pont ezért, mert ugye azért akkor még, tehát egy regényben azért nem fog ott az első 20 oldalt feltétlenül nem olvassa el, hogy lássa, hogy behúzza őt a szöveg, de azért a baba könyveknél még döntően bele szoktak nézni, és szerintem ez jó is.
1: Hát így. Meg akár a tapintás is fontos lehet.
2: Igen, igen. Illetve hát nyilván a babakönyvek minősége, tehát hogy azért a pancsolókönyvből is van olyan, ami jobb minőség, van olyan, ami nem, tehát hogy nyilván érdemes megnézni az anyagokat, bár nagyon szigorú előírások vannak egyébként, tehát mindenféle engedélyekkel kell rendelkezni az összes ilyen babakönyvnek, de így is azért vannak néha olyan dolgok, amik nem feltétlenül kontrolláltak.
1: Jó, hát ennek utána kell járni, hiszen azért az ember a legfontosabb családtagnak, a friss családtagnak olvas ezekből a könyvekből, illetve az ő kezébe adja. Kovács Zsanett a vendégem, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, a meséknek van egy nagy szelete, ez pedig a népmese, amivel azért az ember valahogy mindig megismerkedik, hát mi is ugye ismerjük a népmeséket. De mikor? Tehát mikor érdemes a gyereknek megmutatni, mikor érdemes a kezébe adni? Tehát most a modern kutatások szerint hogyan találkozik a gyerek ideális esetben a népmesékkel?
2: Hát ideális esetben nem tudom, szerintem nem feltétlenül akkor találkozik vele, amikor kéne, és ennek következtében aztán nagyon sok gyerek nem is tud annyira kötődni hozzá, de a szülők sem, hiszen azt élik meg, hogy a gyereknek nem tetszik a mese. De hát nem mindegy, hogy melyik mesét, mikor meséljük, mint ahogy ez már így szóba is került. A népmesékkel ugye az a helyzet, hogy nagyon régen a népmeséket elsősorban felnőtt szórakoztatására szóban mesélték. Aztán utána ez átalakult, utána kialakultak a gyerekmesék is, amit külön gyerekeknek meséltek, és aztán bizonyos felnőtt meséket kicsit szelidebb kiadásban tálaltak a gyerekeknek. De azt gondolom, hogy azért a népmesék világától a mai gyerekek nagyon messze vannak. És éppen ezért azt a fajta összetettséget és azt a fajta szókincset, amit a népmesék tartalmaznak, ma sokkal később lehet a gyerekeknek mesélni, mint ahogy régebben tették. Mert régen már ilyen 3-4 éves kortól is meséltek népmeséket. Most is vannak olyan mesék, mondjuk a láncmese például, amit már lehet 3 éveseknek mesélni, hiszen amikor az elő-utóidejűséget, okokozati összefüggést, mint ezt már többször elmondtam, 3 éves kora környékén megérti, akkor egy ilyen láncmesét, amit mi nem feltétlenül fogunk nagyon élvezni, de ezt már ő össze tudja rakni, és akkor ez egy hosszabb, kicsit összetettebb történet, de először csak ezeket szabad nekik mesélni, mert a többit nem fogják megérteni.
1: Most várj egy kicsit, láncmese alatt például azt a mesét értjük, amikor a bácsi, parasztbácsi húzza a répát.
2: Igen, és, igen, és akkor elmegy, és akkor megkéri az egérkét, majd megkéri a macska, és akkor az egérke még megkéri a hangyát, és akkor a hangya még megkéri a fűszálat, és aztán visszafelé. Tehát, hogy ezek a viszonylag egyszerű történetek, azok, amiket a piciknek lehet mesélni, mondjuk 3 éves kortól. 3 éves kor alatt nem, mert hogy mindenféle tudásnak hiány van, amivel rekonstruálni fogja tudni, és éppen ezért, ha egy 3 évesnek elmesélnek egy szép képekkel illusztrált piroska és a farkast, akkor egyrészt ne lepődjenek meg, ha a gyerek traumatizálódik, másrészt azon se lepődjenek meg, ha nem fogja érteni, de hogy legközelebb nem is fogja kérni piroska és a farkast, mert neki ez sok képi világban biztosan, de valószínűleg szövegben is, hiszen nem érti, hogy miről van szó. Tehát körülbelül olyan 5-6 éves korra alakul ki az, amikor már el lehet kezdeni ezeket a tündérmeséket mesélni. A láncmesék után, bocsánat, kihagytam egy fontos lépést, az egyszerűbb állatmeséket, amik szintén olyan 4 éves korban már izgalmasak lehetnek, a rövid állatmeséket, és akkor utána szépen lassan lehet ezeket kialakítani. Illetve a népmesékkel kapcsolatosan van egy olyan tendencia is, hogy egy egészen kicsit, és ez e körül is van vita egyébként, egészen kicsit a szövegezését hozzáigazítják napjainkhoz, és sokaknak, mint hogy egyébként a népmesék nagyon sok olyan szimbolikát, olyan fordulatot tartalmaznak, ami mindannyiunk számára megnyugtató és jól beépíthető és szerethető. Viszont a szövegezés miatt, ha nem tudunk hozzá kapcsolódni, akkor nem fogunk ideig eljutni, és ezek, akik elkezdték egy kicsikét újra szövegezni, minimálisan hozzáigazították a szövegeket a mai nyelvhez, ezek a szerzők viszont sokkal közelebb tudják hozni szerintem azokhoz is, akik korábban esetleg nem annyira érezték magukénak a népmesék világát.
1: De ezzel nem veszik el a lényeg?
2: Nem, a lényeg nem veszik el, mert nem lényegi dolgokba nyúlnak bele. Tehát, hogy ennek van a mesének egy szövete, van egy okokozati összefüggése, amiben ők nem nyúlnak bele, csak bizonyos helyen egy-két olyan szót cserélnek le, amit, hogyha esetleg értünk, és nem kell azon gondolkodni, hogy ez most az ekének a milyen is lehetett az az izé, ami ott most éppen eltűnt, akkor rögtön értjük azt, hogy miről van szó, és nem kell hozzá kézi szótár, vagy most ezt kicsit sarkítva mondtam nyilván, de hogy azt gondolom, hogy ugye ez azért is fontos, hogy milyen könyvet, vagy milyen mesét választunk a gyereknek, mert mi is azt élvezzük, amihez tudunk kapcsolódni. Tehát nem kezdhetjük filozófiával a 3 évesnél, mert nem érti. Tehát, hogy mindennek megvan a maga folyamata, és fontos, hogy egy picit lehet több a tudás, mint amit a gyerek éppen birtokol, de hogy nem szabad sokkal többet adni neki, mert akkor ahhoz nem tud érzelmileg kapcsolódni, nem fogja élvezni, és akkor az lesz a benyomásunk, hogy a gyerek nem szereti a meséket. Pedig csak azt a mesét nem szereti, de ez egy rossz mintát hoz az életébe.
1: Még hogyha a szülő örömmel meséli és kötődik hozzá, akkor a gyerek is ezt viszi tovább.
2: Igen, de fontos, hogy a gyerek is élvezze. Na, tehát, nem elég, ha a szülő élvezi.
1: Igazad van.
2: Tehát, hogy mindenképpen fontos ebben a kölcsönösség, hiszen a gyereket akarjuk olvasóvá nevelni, mi már feltehetőleg azok vagyunk jó esetben, és a gyereket viszont csak úgy tudjuk olvasóvá nevelni, ha olyasmit olvasunk neki, amit ő is szeret és szeretettel hallgat.
1: Szóval mindenki szeret.
2: Így van.
1: Kovács Zsanett a vendégem, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő.

0: Ez a Duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Kovács Zsanett, a Móra Könyv kiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Zsani, különböző helyekre jársz előadni, például bölcsödei nevelőket képző felsőoktatási intézményekbe, ahol a babaolvasásról, a gyerekekkel való foglalkozásról, a gyerekek kezébe adható könyvekről mesélsz. Mi a tapasztalatod? Milyen élmények érnek téged? Mit mesélnek akár a bölcsödei nevelők?
2: A bölcsödei nevelősöknél ugye azért más egy kicsit az előadás, mert hogy ők abszolút tisztában vannak a fejlődés lélektani szakaszokkal, tehát tudják azt, hogy a hozzájuk bekerülő kicsik és még kisebbek éppen melyik fejlődés lélektani szakaszokkal, tehát tudják azt, hogy a hozzájuk bekerülő kicsik és még kisebbek éppen melyik stádiumban vannak, tehát nekik tulajdonképpen a fejlődés

0: kezdeti stádiumban levő dolog, mondom én, illetve nem, tulajdonképpen nem kezdeti stádiumban levő dolog, hiszen ugye a 80-as években kezdtek el ezzel egy kicsit intenzívebben foglalkozni, de Magyarországon viszonylag kevés irodalom, szakirodalom érhető el ezzel kapcsolatosan, és azt lehet látni, hogy egyébként érthető módon a kutatók is kicsit óvatosabban foglalnak állást ebben, de mint hogy én nem vagyok agykutató.
1: Még lehet?
0: Nem. Nem vagyok agykutató, viszont próbáltam egy kicsit szülői szemmel, illetve irodalmi oldalról megközelíteni ezt a kérdést. Így én bátran merek erről beszélni, nyilván nem fogok agykutatási eredményeket prezentálni, viszont a kutatásokra fel tudom hívni a figyelmüket, hiszen ezek olyan szakirodalmakban találhatók egyébként, amit ideális esetben ők is forgatnak, tehát hogy ott utána is tudnak olvasni még akár mélyebben ezeknek az eredményeknek. Tehát náluk egy picit ilyen oldalról szoktuk megközelíteni. Egyébként nagyon nyitottak, és azt látom, hogy évről évre többen foglalkoznak ezzel, illetve hogy egyre több a fiatal közöttük, remélhetőleg most már átkerül a valóban az oktatási vonalra az ő képzésük is, és talán egy kicsit más fókuszt kapnak, mert hogy valóban a bölcsődei nevelősök azok, akik a legtöbbet tehetnék annak érdekében, hogy a gyerekeket a korai időszakban fejlesszenek. Tehát, hogy olyan skilleket adhatnának még a gyerekekhez, amiket esetleg most még az oktatásuk, vagy a képzésük okán nem tehetnek meg, mert nem kapják meg a kellő mennyiségű felkészítést erre vonatkozóan.
1: Hát gyakorlatilag a szülők mellett ők a másik legfontosabb támpont a pici babák számára.
0: Abszolút, abszolút, és ők tudnának a legtöbbet segíteni, tehát ugye egészen máshogy, de tehát jól hallottam, akkor azért a mostani oktatáspolitika pont ezt a vonalat pártolja, úgyhogy mi nagyon drukkolunk nekik. Illetve emellett még aztán könyvtárakban szoktam menni, oda hívnak, és ott hát könyvtárosoknak, illetve szülőknek adtam elő, ahol azért egy picit más értelemszerűen a fókusz, és ott tényleg azt kell az anyukáknak elmondani, tehát leginkább érdemes őket megtámogatni abban, hogy mit miért olvassanak, és hogy mit mikor olvassanak, hiszen ez az egyik legfontosabb dolog számukra, hogy mikor érdemes bizonyos könyveket bevinni. Nagyon sokan vannak, akik mondjuk már egy 4 évesnek szeretnének meseregényt olvasni, és szoktam nekik mondani, hogy biztosan van az a gyerek, nekem is volt ilyen gyerekem, aki nagyon türelmesen végighallgatta a meseregényt, én nagyon jól szórakoztam, ő pedig borzasztóan fegyelmezetten, és nagyon élvezte, hogy ott vagyok mellette, és mesélek neki, viszont ugyanezt a meseregényt, amikor 10 évesen meg tudta nézni színházban, akkor már élvezte is. És azt gondolom, hogy nem érdemes átugrani egy ilyen nagyon-nagyon széles gyerekkönyvválasztéknál, ami Magyarországon található, széles és színvonalas gyerekkönyv választéknál, nem érdemes átugrani a különböző érési folyamatoknak megfelelő könyveket, mert van bőven miből válogatni, tehát érdemes azt a könyvet kiválasztani a gyereknek, ami az aktuális fejlettségénél számára tényleg élményszerű. Úgyhogy nagyjából erről szoktunk beszélgetni, illetve hát nyilván ott még felszoktam hozni, ugye nekem is van 2 gyerekem, akivel mint idétlen anyuka folyamatosan bár mindenféle fejlesztő tanfolyamon részt vettem, ami az ő kiskorukban elér volt a baba angoltól, a baba úszáson keresztül, a mondókázós, a tornászós, a zenélős foglalkozásokig, és volt szerencsém akkor egy úgynevezett okos baba programba becsatlakozni, aminek pont az volt a lényege, hogy 3 hónapos kortól szóképekkel, illetve kártyákkal, és különféle képekkel és szavakkal, amiket mutogattunk a gyerekeknek meghatározott módszertan szerint, tudtunk különböző dolgokat tanítani nekik. Ennek megvoltak is módszertana, és a gyerekekkel én csináltam 10 hónapos korukig, hiszen onnantól kezdve ugye soha többet nem lehetett őket leültetni, és tényleg elképesztő tapasztalatokkal gazdagodtam én is, úgyhogy azért is kezdtem el utána, én is kicsit utána olvasni ennek, mindannak, ami mondjuk a gyerekeknek az agy fejlődését, illetve a korai oktatással, vagy a korai úgynevezett korai fejlesztéssel, de ez nem az a szó szerinti fejlesztés, hanem tulajdonképpen a szülői, vagy a nevelői hozzáadott érték, csak hogy ezzel kicsit mélyebben kezdtem foglalkozni, mert nagyon izgalmas, és tényleg hihetetlen eredményeket lehet a gyerekekkel elérni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél nagyobb élmény

0: Én egyébként szülőként sem mérheti az embert, mint hogy látja azt, hogy utána a gyerek eredményes, sikeres és kiegyensúlyozott az iskolában, ami a lényeg, azt hiszem.
1: Így van, ne feledkezzünk meg a dolognak arról a részéről sem, ami az örömöt mutatja, és az elégedettséget a fejlődésen túl. Hát Zsani, te meg akkor abszolút személyes tapasztalatokkal indultál el ezen az úton, aminél szintén nem tudom, hogy van erősebb motiváció. Nem,
0: azt hiszem, hogy ez adja a megszállottság alapját.
1: Akkor ez maradjon is így, a megszállottság. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert, jó munkát kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kovács Zsanett, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő várható. Új vizsgálatot ígér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézi gránát baleset ügyében. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Új vizsgálatot ígér az újdörögdi kézi gránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Tovább tárgyalhat a szerb olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a Magyar Olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A vállalat szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Újabb iráni drónokat lőtt le az amerikai hadsereg a Hormuzi szoros térségében. Amerikai közlés szerint a két pilóta nélküli eszköz veszélyt jelentett a nemzetközi tengeri forgalomra. Az amerikai középső parancsnokság hangsúlyozta, hogy továbbra is készen áll az iráni támadások elhárítására. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok. Így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapualjakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A második világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló, szerves anyagok által okozott fertőzés, amelyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő várható. Új vizsgálatot ígér a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézi gránátbaleset ügyében. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot ígér az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A migrációs paktum elutasítására szólítja fel a kormányt a Fidesz. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója közölte, a kabinet még ma jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a június 12-én hatályba lépő uniós szabályozást. Havasi Bertalan szerint a magyaroknak joguk van eldönteni, kikkel kívánnak együtt élni. A felvetésre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt kérdezte, hogy az előző kormány miért nem akadályozta meg a paktum elfogadását az Európai Unióban. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértéken belüli. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militari Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, korábbi nevén Ferihegy nemzetközi repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme. Egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alaksorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvarék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a kellemes koranyári idő. Szentpétervárt támadták az ukrán drónok. Újra vizsgálják a kézigránát balesetet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívüli csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A kongói demokratikus köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyerekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutatatta anyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörösmarty téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a 7 központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a kellemes koranyári idő. Szentpétervárt támadták az ukrán drónok. Újra vizsgálják a kézigránát balesetet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívüli csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. 6 hónapra szóló több mint $500 milliárd tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyerekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Sódelnék Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mészbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körönt között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták kétkerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virsli főzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a Gibraltári szorost, a Suezi csatornát, a Bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgépkonstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklós Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő lesz. Súlyos merénylet történt Izraelben. Különleges régészeti feltárás kezdődött az Alföldön. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette és öten megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen támadt, agyonlőtt egy 35 éves ember Cisjordániánál. Két férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. Amint egy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leópápa hangsúlyozta, a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját választóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Tovább tárgyalhat a szerb Nizs olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A Magyar Olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítás Washingtontól. A MOL az évelején jelezte, hogy megvásárolná az orosz tulajdon részt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Egyedülálló szarmatakori település részletet tártak fel a Bács-Kiskó megyei Vaskút határában. A Tűr István Múzeum régészei egy építkezés előtti ásatás során lakóházak alapjait, egy kutat és több füstölő kemencét is feltártak. Az 500 négyzetméteres kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelyen használati kerámia tárgyakat is felleltek. Véget ért a 31. Aldi női futógála a Városligetben. Több mint 10 000-en neveztek, a résztvevők 7 táv közül választhattak, és akár váltó, családi futáson vagy gyalogláson is indulhattak. Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője elmondta, hogy több mint 700 településről érkeztek a résztvevők, és sokan voltak közöttük 60 év fölöttiek. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója. Az elmúlt évtizedek legkiemelkedőbb magyar tenorja fellépett három kontinens szinte minden rangos operaházában, koncerttermében és fesztiválján, miközben itthon is folyamatosan találkozhatott vele a színpadon a közönség. Mekkora Isten tenyere című önéletrajzi kötete 2013-as megjelenése után a tavalyi évet úgy zárta, és az idei évet pedig úgy nyitotta, hogy családi és színházi emlékekről, anekdotákról, eközben pedig a zenei és művészeti élet útkereséseiről mesélt önéletrajzi estjén. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid. Szeretettel köszöntünk a műsorban, Gulyás Dénes operaénekes.
2: Köszönöm szépen a meghívást, kézcsókunk, és szervusz, és szervusztok, köszönöm szépen.
3: Dénes, nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, mert az önéletrajzi est az egy csodás dolog. Azt nem mondom, hogy ennek a zanzásított verzióját várjuk itt tőled a stúdióban, de...
4: De nagyjából.
3: Arra azért szeretnénk rákérdezni, hogy hogyan kezdődött és mik voltak a legfontosabb momentumai ennek a pályának, mert azért bevallom, hogy szeretnék a jelenlőről is beszélni.
2: Akkor gyorsan a kezdetekről, 5 évesen énekeltem vissza először a nagyapámnak hiba nélkül azt a nótát, amit ő énekelt első hallás után, és akkor azt mondta az öreg, hogy a gyereket kéne zenére tanítani, hallgass csak, mondta az apámnak, hallgass csak, énekel csak, kéne, hogy megyen már a hajnal csillag. Első hallásra visszaénekelt, mondjuk tisztán hangnemben, szöveg, ritmus, minden. És akkor, de ez nem érdem. Én azt gondolom, hogy ez valami, ami az első ilyen valamicske volt, jelecske, vagy nem tudom mi, hogy lehet, hogy talán erre felé kéne menni. Aztán persze 20 000 kanyar volt, mint én cselgáns bajnok is akartam lenni, meg kamionsofőr, minden. Tehát ahogy a srácok, a fiúk főleg próbálnak mindenfélét kipróbálni. És, tehát, de aztán végül is ez lett. Tehát ez volt az első. És a rádió gyermekkórusa és gyönyörű koncertek, Zeneakadémián, Honvéd Művészegyüttes, 17 évesen ott lettem először. A legfiatalabbként hivatásos énekes a férfi karban. És akkor onnan aztán Zeneakadémia, szóval 1000 kanyar, és az elmúlt 53 év lényege az, hogy valóban nagy a jó Isten tenyere, mert sokat elbír, és sokan is el is férnek rajta.
3: Kik voltak rád a legnagyobb hatással? Énekes kollégák, karmesterek, esetleg hangszeresek?
2: Ilyenkor az ember mindig elgondolkodik, így most tudnám sorolni hosszan, de hogy azok is, akik már nincsenek közöttünk, de lehet, hogy még ott hallják föl, hogy mit mondok, azok, nehogy megsértsem őket, nagyon sokan voltak. Tehát végül is a szakmának a lényege az volt, hogy az ember tanul valamit a Zeneakadémián, megpróbál valahogy térőlelő lépésekkel előre haladni a tanulmányaiba, aztán kiderül, hogy a színpadra kerül, hogy hát nem biztos, hogy minden úgy van. És valójában ezt az egész dolgot ott lehet a pályán megtanulni, ha az emberben van valami olyan szorgalom, vagy a zseni oblige, mondta Alice, tehát, hogy akiben van valami, oda is azt mondta, az kötelessége kiművelni a végsőkig, hogy szolgálni tudjon vele, és ebben ez a lényleg. Hát rengeteg a Ferencsik Jánostól, az első feleségemtől, aki zongorista volt, és azt mondta, hogy ne, ez így nem jó, nem marad, nem így van, nem. Tehát a Pavarottitól természetesen, olyan énekesektől, és a Yehudi Menuhintól, vagy Margaret Price-tól, vagy a Giuseppe Taddei, tehát rengeteg ilyen ember volt, Eliyahu Imbal a karmesterek közül, a Claudio Abbá, a James Levine, és akkor, amikor ez úgy ment az életben, én nem is éreztem, hogy ez egy ilyen hú, micsoda kiváltság, és hú, én mekkora nagy ember vagyok, hogy ezekkel, hanem tudom, én New Yorkban, a Metropolitanben a próbán a Levine zongorázott. Hát azért én tudtam, hogy ő ki, meg hogy mint zongorista, vagy kamarazenész, meg karmester, meg minden, és csodáltam a koncertjeit, de amikor beléptem, és ő gyakorolta az én szerepemet a Rózsalovakban, akkor azért az egy nem volt rossz érzés. Pláne, amikor megkérdezte, hogy ez így jó magának, hogy most csináltuk. De nem azt mondta, hogy most tessék ezt így, vagy úgy, vagy amúgy, hanem ez magának jó így. Kérdezte ő tőlem. És akkor az ember úgy 28-29 évesen azt mondja, hogy jaj, hoppá. Egy ekkora ember azt kérdezi tőlem, hogy nekem jó-e úgy, ahogy tetszol ezek. És hát rengeteg énekes volt, és rengeteg nagyszerű kollega rendezők, Jean-Pierre Ponel, vagy Francesca Maria Siciliani, vagy August Everding. Hát ezek mind olyan elképesztő nevek, hogy Cefirelli féle bohém élet. Hát most igen, az ember dolgozik.
4: Ilyen csorog a könnye az embernek tényleg a meghatottságtól.
2: Szóval azt hiszem, most lelövöm magam, mert akkor reggelig mondom még, és akkor csoda. Az a lényeg, hogy ezek között, az emberek között tanultam meg igazán alkalmazni azokat az utakat, amire az egyetem megtanított. Az egyetem a művészetek oktatásában, ezt én elég sokszor elmondtam, sok helyütt le is kaptam is érte a fejemre, teljes joggal, mert megkérdezték, hogy akkor te miért tanítottál 25 évig az egyetemen. Azért, mert utakat szerettem volna megtanítani egy növendéknek, hogy én azt gondolom arról a zenéről, én azt gondolom a Schubertről, a Mozarttól, a helyzetről, a színpadi szituációról, a zene harmónia rendszeréről, az egész zenei mienség harmóniáját, amit az operában a személyiség egy zseniális szerzőnél teljes harmóniában és egységben van, hogy az mi. De azt megtanítani valakinek, és ezt váltig állítom, tehetséget tanítani nem lehet. Ez van, vagy nincs. Tehát magát a művészetet, és mindig ezt a kis furcsa példát hozom, hogy nagyon szeretek Olaszországban időt tölteni, és Velence, ami egy olyan, mint egy opera díszlet, végül is az egész város.
4: Igen.
2: És belép az ember a Fráriba, és szemben ott van a Tíziánnak a Mária mennybe menetele, és ott mindjárt a kapuban elájulsz attól, hogy mint úgy jön az a döbbenetes valami onnan. Az hogy tanítom meg egy festőnek? Hogy tanítom meg egy... Ez nem lehet megtanítani azt a varázslatot, ami a művészetet lebegteti és a föld fölött tartja. Ezt nem lehet megtanítani. Vagy van valakiben erre egy adottság, egy tehetség, és annak mutatok jó utakat. Egyébként növendékeim voltak, mondtam, figyelni, de szerintem ez erről szól. Most arról beszélhetnék, hogy mi a légzés technikája, meg hogy vegyen le, meg, tehát ez száraz dolog, ezt meg lehet mutatni, ki lehet gyakorolni. De azt, amikor én azt, amikor egyszer csak úgy csinálok, hogy... és a lehelet megszegik, azt nem lehet tanítani. Tehát az vagy van valakiben ez az elképesztő gyújtóláng, vagy én nem is tudom, minek mondjam, tehetség. És ha ez van, akkor lehet utakat mutatni, és utána az önmagától robban. Mindig ez volt a vélemény, hogy megkérdezték, hogy te akkor miért tanítottál? Ezért, hogy megmondjam, hogy szerintem a Kozifán tudta például, amiről mindenki azt mondja, hogy az egy vígopera, szerintem meg a világ legszomorúbb operája, mert arról szól, hogy két fiatal, két pár egy fogadásból kicserélik egymást, és eddig azt hitték, hogy az eredeti fölállásban hűségesek hozzájuk a lányok, és hogy kicserélték egymást, kiderül, hogy úgy a boldogok. De vissza kell cserélni, mert a társadalom ezt nem tolerálja. Ez egy vígopera, tessék mondani. Szerintem baromira nem az.
4: Igen, ez tehát, egy jó kérdés.
2: Tehát rengeteg mindenről.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.

0: Újra itt a Kapricsó. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója. Melyik volt az a szerep, ami a legnagyobb kihívást okozta számodra, vagy hogy volt-e ilyen több is akár?
1: Hogyne.
0: Melyik volt a legemlékezetesebb számodra, hogyha visszagondolsz?
1: Hát a legnagyobb kihívás, ugye sokféle szempontból lehet kihívás. Lehet mondjuk szorosan vagy szárazon vett ének technikai, hogy milyen nehéz, magas hangokat, milyen hosszú, milyen... De ami a legnagyobb kihívás volt, mind művészileg, mind emberileg, mind énekesi zenész szempontból, az a Peter Grimes volt, a britnek az operája, ami először is egy nagyon nehéz szerep elénekelni, és az egész, amivel szembesül ott az ember a színpadon, hogy gyerekek halnak meg a keze alatt. És hogy ez hogy van földolgozva Britnél, és mi a végkifejlet, és hogy sűjeszti el önmagát a tengeren a Grimes a hajóval, és hogy hát szóval ez, hogy mondjam, amikor félholtra verik őt az emberek a tengerparton, és miközben gyerekek halnak meg a kezem alatt, nekem otthon van három aprócska, ha nem is nagyon aprócska, de aprócska. Na most ez olyan sebeket ejt az ember bennem legalábbis, ez a furcsa párhuzam, bár tudom, hogy a gyerekeimért mindig életemet adtam volna, és nem lehet bajukot, de az, hogy amikor láttam a színpadon lezuhanni egy gyereket, zseniális volt a srác, egy ilyen orrtökérő zuhant alá, és a közönség nem látta, hogy itt egy háló elkapja, és így zuhant a gyerek, és utána hazamentem, és az enyém az ott aludt biztonságban, akkor azért elmorzsoltam egy-két könycseppet. De ezek pokolian igénybe vettek, mindig. Érdekes módon kevésbé vett igénybe a Rodolf, a bohém élet, mert ugyan nem könnyű, technikailag nem könnyű elénekelni, de súlyos fenntartásaim vannak a figurával szemben, a Rodolffal szemben, és annélkül, hogy a Puccinát mindig egy csoda. De hát azért, ha belegondolok, hogy én biztos, hogy nem tettem volna meg a halálos beteg szerelmemmel, hogy kirakom az utcára télen, és utána zokogok közben, hogy jaj, hideg van, és nem tudok fűteni, hát öreg, menj, aztán lopjál szenet a pályaudvaron, vagy várd ki a boádó bülonyt, és fűts be. Tehát, hogy és ezek nagyon, tehát abban lelkileg igazán nem tudtam belemenni. Azokban a jelenetekben, ahol alakul a kapcsolat, a Mimi és a Rodolf között, hát az fergeteges élmény persze. Tehát fölvettük ezt filmre, és hát az valami hihetetlen erő. A Nagykálózi Eszter játszott a Kincses Vera hangjára tátogott, és hát frenetikus volt. És ott az ember átél dolgokat, amiket átélhet kamera vagy színpad terében átélhet, de egyébként nem tenné meg, mint magánember. És ez a színpadnak a csodája, hogy is van, azért nem is tudom, ezt próbáltam megtalálni, hogy kitől származik az a sor, de nem találtam. Ebben az egészben az a lényeg, hogy a színpadban és a művészetben, hogy van ez a sor, hogy én a bolond az isteni gondviselésnek forgatagába kerültem, játszhaték én is a nappal, és nem jár érte verés. Nekem ez a színház. Játszhatom azzal, hogy gyilkos vagyok, hogy istentagadó vagyok, hogy hívő vagyok, a Mászné Manonban letépem magamról a keresztet, amikor visszajön a Manon, és aki közben a szenvedéstől pap lettem, és a nő visszajön, aki engem a szenvedésbe taszított, és olyan szerelmes vagyok, hogy letépem és megtagad. Tehát az ember ilyet nem csinál. De megélni azt a helyzetet, hogy ezt mondjuk a Metropolitan színpadán a Jean-Pierre Ponner rendezésében megteheti az ember, hát azért az egy óriási kaland. És e végre van az egész színház. Nem arra, hogy ott kiálljak, és marha nagy hangokat ordítsak bele az éterbe, az csak cirkusz.
0: És milyen érdekes, hogy a Pécsi Nemzeti Színházban most már rendezőként is mindezt megélheted.
1: Meg. Hát ott rendeztem hány darabot is, hát az első a Don Giovanni volt, ami hát ugye először is, hát Mozart az Mozart. És hát a Don Giovanni az operák operája, és az ember elkezdi beleásni magát, hogy mi ez az egész történet, mi történt Burgoszban, mitől, hogy stb. Miért jön az Elvira oda, hogy jön az egész helyzetről, és hogy Don Giovanni az miért? Az egy végül is egy sikertelen ember. Jó, hát ez egy bombó, ezt tudjuk már ezer éve, hogy így van. De az a fantasztikus színházi helyzet, ami ott volt, hogy majdnem 3 hónapot próbálhattam. Mert azt mondtam, hogy gyerekek, ez nem tréfa ez a darab, rengeteg szekkorecitatívó van, ahol kereg a történet. Az áriában érnek el, adtam valaki 3-4 mondatot, az nagyokat ordít, de nem megy a cselekmény. A helyzet az mindig ott van, a dráma. És akkor majdnem 3 hónapot az egész darabot újra fordítottuk, stb. Szóval izgalmas volt. Aztán volt a Mászné Manon, amiért egy óriási élmény, tehát egy óriási dolog, hogy nem ment, hát az soha nem ment Pécset. Igyekeztem mindig olyan darabokat bemutatni Pécset, ami új a pécsi közönségnek. Ez egy vagy két produkció kivételével sikerült is. Vagy ott volt a Macbeth, ami szerintem a 3 Shakespeare témára írt Verdi opera közül a 3 zseniális közé tartozik, jó lehet jóval fiatalabban komponálta, mint a Falstaffot vagy az Otellot. Carmen. Vagy most a Tallér Zsófinak a meseoperája, amit sajnos Zsófi idő előtt eltávozott, és bemutattuk. Mátyás király Vándorúton című meseoperát. Vagy a Jancsi és Juliska. Tehát ezek mind olyan élmények, és fiatalokkal dolgozni nagyon szerettem. A színháznak egyéb buktatói, ami főleg egy zenés színháznál igaz, mert hogy sok szereplős, kórus, zenekar egyeztetés, díszletek, jelmezek, drága műfaj. És azért itt volna, mit, volna milyen bankszámlákat megnyitni, de ez más téma.
2: Pécsre még mindenképpen visszatérünk, mert nagyon érdekes, izgalmas kérdés, hogy egy viszonylag kicsi városban, hogy lehet tényleg nagyon minőségi operajátszást csinálni.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.

0: Folytatjuk a kapriccsót. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.
1: Mitől jó egy rendező az énekes számára, aki ott van a pódiumon, hogy kik voltak azok, hát ugye pár nevet azért mondtál, akikkel jó volt dolgozni, de ültek itt azért már énekesek ebben a székben, és nagyon érdekeseket mondtak attól, hogy milyen a viszonyuk a rendezőkkel, úgy általában, vagy partikuláris rendezői attitűdökkel. Mit vár el a énekes rendezőt?
2: Én, mint énekes, találkoztam olyan rendezővel, aki olyasmit Marseille-ben, olyasmit kért tőlem, ami abszurd volt, éppen a Titusban. A darab végén van egy pokoli nehéz, háromrészes, koloratúrás, bitang nehéz áriája a Titusnak, és azt mondta egy ilyen ferde színpadot, hogy azt én közben rohangáljak föl, és alá is mondtam, hogy nono, maestro, jöjjön föl a színpadra, nem kell énekelni, azt nem várom el magától, csak ritmusban, tempóban mondja el hibátlanul az olasz szöveget. Közben fusson. Ha megcsinálja, eléneklem én is. És nem értette, hogy miről beszélek. Hát ember, arra, hogy nekem levegőt kell vennem, mert ilyen nem tudom a frázist, amit Mozart lejtett. Ilyen esetben a rendező, és ő egyébként egy Oscar-díjas film, nem a Szabó Pista volt, csak, és nem is magyar, egy Oscar-díjas filmrendező volt. És mondtam, hogy nem. És akkor hát, hogy ő neki ezt még nem mondta senki. Hát mondtam, akkor most itt van ez a első jubileumi alkalom, fogadja szeretettel. Nem. És végén jó barátok lettünk, ő megértette. Tehát én arra igyekeztem, akár a Rómeót rendeztem, akár a Massné Mannont, vagy bármi ilyesmit, hogy nem kértem olyat az énekesektől, amit nem lehet megcsinálni. Tehát pontosan tudtam, elő is énekeltem sokszor, mondtam, hogy én ezt így csinálnám, vagy amúgy csinálnám, épp legutóbb a Mátyás Király Vándorúton című darabban. Fiatal tenor, gyerek, ügyes, minden rendben van. Ott voltak gondjai a egy-két hangra, és mondtam, nyisd ki a fület, barátom, ez csúnya nyitott hang, nem így kell énekelni, hanem így, és megmutattam nekik. Na most, ha erre képes valaki, az a szereplő énekes szemében egy jó pont. Az egy jó pont. Tehát nem tudja azt mondani, hogy állj föl, azt csináld meg, jó, megmutatom, barátom. Ez fontos. Azon kívül természetesen az, hogy az embernek minden egyes, különösen, ha idegen nyelven megy a produkció, minden egyes szót tudni kell. Nem csak úgy approximatíve éppen, hogy hát körülbelül az, nem. Sőt, lehet két-három szinonimát is tudni. Tehát az bitang meló, és kívülről. Tehát az nem lehet, hogy akkor föllapozom a kottát, hogy ott ad. Nem. Azt tudni kell. És ha a rendező ezt tudja, akkor az énekessel nincs baj. Akkor az biztos, hogy megy. És ha mondjuk nem akarja a bohém életet egy holdbázison játszani, erre is volt példa. Egy Challenger űrhajón éppen most volt.
1: A kortalan történetek működnek akár egy holdbázison is.
2: Jó, de hát szegény Puccini megpördült szerintem a sírjába, de hát ez a privát véleményem csak.
0: Hogyha visszatérünk a Pécsi Nemzeti Színháznak a lehetőségeire, akkor ugye ezt már említette Dávid is, nagyon érdekes maga az a helyzet, hogy egy vidéki színháznak milyen lehetőségei vannak, és hogy egyáltalán milyen utat látsz a színház szempontjából.
2: A színház és általán a művészet szempontjából, de különösen, hát maradjunk az operánál, ugye, mert mégiscsak azzal foglalkozom 53. éve, szerintem az nem lehet elvárni egy opera produkciótól, egy színháztól, hogy az a produkció, amire rákölt mondjuk 40-50 millió forintot, és akkor még nem is mondtam sokat, akkor csak nagyon szegényesen tudnánk például megcsinálni a Pécsi Nemzeti Színház 130. születésnapjára tervezett bánkbánt, mert sok szereplő, nagy kórus, sok díszlet, sok cicete, blablabla, hát az minimum 50-60 millió forint. Azt nem lehet elvárni, hogy ezt a műfaj, illetve a produkció nullszaldósra kihozott. Kizárt. Tehát ha még ezt nem veszünk tudomásul, hogy ez vagy kell, vagy nem kell, és ha kell, akkor ki kell fizetni, vagy mondjuk azt, hogy nem kell, és akkor nincs három tagozat, hogy színház. De egyelőre az a helyzet, hogy úgy érzem, hogy amikor arról beszélünk, hogy térüljön meg, akkor bajba vagyunk. Mert vannak produkciók, amik megtérülnek, amik mennek 1000-szer, 1500-szor, 1600-szor, és remek, oké, minden. Ez egy díszlettel, egy jelmezzel, ez meg is térül. Az opera, ahol én tudok játszani 14-et jó esetben egy szezonban, soha megtérülni nem fog.
0: Ez egy luxus műfaj.
2: De azért egy érdekességet azért szeretnék itt fölvetni, amin el kellene gondolkodni, és nem csak a művészeknek, hanem a tulajdonosoknak is. Van nekem egy eredeti plakát a tulajdonomban, 1923-ból. Tehát most éppen 102 éves. Ami gyöngyösi katolikus legény egylet produkciója, a Cigánybáró, Strauss Cigánybáró századik jubiláris előadásáról szól. Ebben a Barinkait éneklő úgynevezett ezüllött nemes az Gulyás Sándor volt, a nagyapám, aki akkor 22 éves volt. Még egyszer mondom, 23-ban 100 előadás ment le Gyöngyösön és a környező falvakban, ebből plusz a nagyapám volt Krisztián Tódor az Aranyemberben, a népszűművekben hőszerelmes, a koncerteken hőstanom, ilyen stentori tenor hangja volt, és mindenféle mulatságokon és koncerteken és előadásokon színész és énekesként játszott. Gyöngyös város lakossága, megnéztem az interneten, 1923-ban 19.627 volt. És most csak mondok még egy adatot, és utána ezen a hozzáértők gondolkodjanak el, a szociológusok, a kultúrával foglalkozók, a pénzemberek, a mindegy kik, hogy Pécs város lakossága 24 januári adat szerint, 2024 januári adat szerint 140 ezer. És Don Giovanniból 14 ment le, és a Masnina Manonból 12 vagy 13, akkor itt valami nagyon nem stimmel. És az, hogy mi nem stimmel, az pedig főleg az elmúlt 100 évben kialakult, vagy kialakított igénynek a kérdése.
0: Igen, én azt hiszem, hogy nagyon nagy változások zajlottak le ebben a 100 évben is. Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.

0: újra itt a Kapricsó. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.
1: A kérdés az sokszor úgy merül fel, hogy ugye nem véletlenül nem hívja talán egyetlen másik nyelv sem komoly zenének, a klasszikus zenét vagy a kortárs zenét, mert van egy olyan konnotáció ennek a szónak, hogy egy 10-20 éves már messziről látja, hogy ez valami olyan dolog, ami talán a felettem lévő generációknak a sportja, amúgy is tulajdonképpen komoly, és ugye rá van írva a receptre, hogy ez nekem nem kell legyen közöm. Nekem nagyon kedves élményem volt, amikor hosszú éveken át a Szigetre vihettük mindenféle klasszikus zenei produkciókat, köztük egyébként komplett operát is.
2: Igen, tudom, Kovalik Balázs csinálta.
1: Balázsra, így van. És annak pontosan azért, mert a saját generációjukat látták a színpadon, a fesztivál látogatók, mert nyilván olyan volt a körítés, hogy megpróbálta involválni a látogatókat, rögtön nem jutott eszébe senkinek, hogy az opera valami nagyon poros, nagyon öreg, nagyon csak a 50 pluszosoknak való műfaj.
2: Igen, ez csak erre egy fesztivál kevés. Tehát erre szerintem kell egy, és azért óvatosan fogalmazok mindig nagyon, mert én nem szeretnék még kulturpolitizálni sem. Csak közben azt látom, tudjátok, hogy a kis unokáim, az 5,5 éves Marci, és a 3,5 éves Emma így ül a nagyanyja térdén, és hát ha hiszitek, hanem Kodályt és Bartókot hallgat, és Mozartot hallgat, és Offenbachot hallgat, és Bachot hallgat, és így hallgatják. Tehát az, hogy van ez a bizonyos mondás, ami Goethétől származik, hogy az embereknek nem azt kell adni, amit kérnek, hanem amit kérniük kellene. És én azt gondolom, hogy... És befejeztem az eszmefuttatást.
0: Nagyon sok mindenről beszéltünk eddig, és arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen kötetet tervezel. Mert igen, hogy ugye arról beszéltünk a beszélgetésünk elején, hogy van egy már megjelent könyved, egy 2013-ban megjelent könyved, ebben anekdoták, családi történetek is ugyanúgy megtalálhatók, mint a zenéről való emlékedéseid.
2: Sőt, a zenéről nagyon mélyen, tehát az, hogy a Bartókot meg Kodályt bizonyos szempontból egy-két részét elemzem, hogy az mi. Szóval, de bocsáss meg, szavakba vágtam.
0: De maga a kérdés igazából csak ennyi lett volna, hogy kapcsolódik-e az új tervezett köteted, mert hogy tervezel még egy kötetet, az előző kötetnek a tematikájához, vagy valami újat gondoltál?
2: Egy teljesen újat, sőt, hát tulajdonképpen egy könyv már bent van a külső tárhelyemen, ami egészen másról szól, tulajdonképpen ez is a kultúrához tartozik, mert ezek napi reflexiók, amik mindig már végén Pécsről az autóm hazatalált önmaga, tehát ez volt.
0: Ez kicsit ilyen naplószerű.
2: Nem napló, hanem mondok egy példát, hogy miről szól. Min indult el a fejem, ott megyek szépen a tempomat, az ember hallgatja a rádiót, vigyázz, hogy nehogy elaludjon, és egyszer csak azt hallom a rádióban, egy bizonyos műsor kapcsán, ami a vadgazdálkodásról szólt, meg a szarvasbőgés és a vadászatról. Egy szakember, aki beszélt a rádióban, hogy szarvasbőgéskor tapasztalunk nagyobb bejutási mennyiséget. Ez a mondat így elhangzott, ugye, mert azt mondta, hogy átugorják a kerítést. Na most azt szeretném mondani, én érzem, hogy ez a szakmának a szlogenje, vagy a szakmának a... Na de hogy jut eszébe valakinek ezt a mondatot kimond? Tapasztalunk nagyobb bejutási mennyiség. Na mindegy. És akkor az emberek, és én Kosztolányi is Kos volt, sőt aztán egész közeli napon születtünk, és őt imádom, és eszembe jut Kosztolányi, aki a Hajnali részegségben leírja, hogy mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. Vagy a másik ilyen mondat, egy végzett hatalmát évekkel ezelőtt játszotta az opera, és valaki, mindegy ki, és melyik adott teljesen mindegy a jelenség, elkezdtem mondani, hogy hát ez egy micsoda ízés, hogy ez egy micsoda nagyszerű program lesz, és menjenek el az operába, mert nagyon kellemes zenét fognak hallani. Szerintem nekem az jutott eszembe, hogy a lábvíz az kellemes, amikor át vagyok fagyva, de a végzett hatalma minden, csak nem kellemes zene. Tehát érted? Tehát, hogy hova? És akkor, na most ilyenekről van szó, de sok, 400 oldal, vagy nem tudom mennyi, és odaadtam egy kedves ismerősömnek, aki ért is ehhez, meg okos, és na, figyelj, próbáld meg kicsit tematizálni, mert gasztronómiáról is szó van benne, prózai színházakról, kollégák, mindenről, de napi reflexió, rövid kis írások, fél oldal, egy oldal, 5 mondat, a posztról például, hogy hajnalban mit akartam reggelizni Pécset, és hogy miért nem tudtam, de ez mind vicce. Na most ezt összefűsülték, és én 3 kiadónak elküldtem, és azt mondták, hogy hát ebben nem látnak üzletet. Emire mondtam, hogy én szakácskönyvet is írok szívesen, vagy mert az üzlet. De ez a második. A harmadik az akkor lesz kész, amikor Pécset befejezem. Tehát ott most a harmadik öt éves ciklusomat töltöm, és már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ezerszer is átgondoljam, hogy még öt évet. Nem is hiszem, hogy ezt nagyon igénylik Pécset. Akkor van egy pécsi napló, ami végigmegy a 15 éven, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz, hogy kellett volna, mi volt szerintem a szenzációs, és mi volt az, amit a pokolra kívánok most is. És azt a tehetetlenséget is, hogy a körülmények miatt nem tudtam átnyomni, amit jónak gondoltam. Na most ez, én igyekszem úgy megírni, hogy ne bántsak meg se intézményt, se kollégát, se senkit. Nem ez a célom. Hanem azt kell elmondanom, hogy oda kell terelni a igen, csúnya szó, oda kell irányítani, mondjuk így, a közönséget, hogy ne legyen szempont egy színházban, hogy hány felvonásban játsszuk, mert akkor elmegy az utolsó busz, és egy négy felvonásos darabot kettőbe kell játszani. Nem megy. Tehát oda kell irányítani a közönséget, hogy ne azt kérdezze a jegyvásárló, hogy jaj, Mozart, hagyjuk, ne, Mozartot nem, valami tércsapkodós komédia nincs. Hát azért ez egy komoly küldetés egy színházban, és ehhez bizony elszánás kell, pénz kell, szándék, akarat és döntés. És nem csak a színház részéről, hanem az, hogy egy intézmény, nemzeti intézmény, ami a büdzsébe, a közpénzből kapja, még a városi rész is közpénzből, mert megy a város a költségvetését a kincstártól kapja, mint mi. És ott van a színház, és akkor a tulajdonosnál ilyen előfordul, és akkor elharaptam a mondatot, szóval ezen változtatni kell, és akkor egyszerűen, sőt, barbár dolgot fogok mondani, aztán vagy kivágjátok, vagy megköveznek érte. Én azt gondolom, hogy azt a színházat, amelyik állami pénzt kap, közpénzt, mert a közt kellene oda terelni az érték felé, hogy a közpénzből dolgozó színházak, ha gagyit játszanak, persze kérdés, hogy meg kell határozni, hogy mi az, hogy gagyi. Ez egy másik vita kérdés lenne. Ha gagyit játszanak, akkor csökkenteném a támogatást. Még akkor is, hogyha nagy a bevételük, azt mondják, hogy hú, hát az kell az embereknek, akkor oda kell adni. Nem. És Shakespeare-re kell adni, Mozartra, Molière-re, Verdire, Puccinire, Bachra, blabla. Akkor is, hogyha onnan kevesebb income van, kevesebb bevétel van. Mert hát az embereknek azt kell adni, amit kérniük kellene. Goethe jól tudta, hogy mit kell adni az embereknek.
1: Arról nem is beszélve, hogy ami eleve profitábilis, az nem feltétlenül igényel állami támogatást, tehát a Trónok harca sem állami pénzből készült.
0: Hamarosan folytatódik a Kapricsú. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.

0: Újra itt a Kapricsó. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója.
1: Most viszont térjünk vissza az opera világához, és a kicsit a tanításhoz, még inkább ahhoz, hogy a színpadon és a színpad közelében töltött évtizedek alatt mik azok a trendek, amelyeket megfigyelhették, mennyiben más ma egy fiatal operaénekes helyzete, lehetősége, mint volt nektek a pályán kezdetén, mi az, amiben nehezebb, mi az, amiben esetleg könnyebb, és mit tud tenni úgymond a rendszer, mondjuk ugye a szabályozói környezet azért, hogy egy fiatal énekes, akinek van adottsága, van hangja, adott esetben Pécsen él, az könnyebben mondhassa azt, hogy igen, én erre a nagyon nehéz, nagyon kockázatos pályára adom a fejemet, és nem megyek el mondjuk ügyvédnek, orvosnak, pénzügyesnek.
2: Hát, ha még csak orvosnak megy, az mondjuk, jó, oké, tehát mind a kettőhöz kell valami egészen elementáris elhívás, elhivatottság, mint minek nevezem. Igen, ez egy irtózatosan jó kérdés, megmondom miért. 13 évvel ezelőtt úgy kezdtem, hogy én szeretnék egy fiatalokból áll, hogy az egyetemen tanítottam, fiatalokból kérek 15 fiatal énekest, én kivált, tudom, hogy ő, akivel 5 évre úgy szerződök le, hogy kapnak normális fizetést. Én tudom, hogy neki, Bélának mi lesz való jövőre, 2 év múlva, 3 év múlva, 5 év múlva. Figyelem, hogy felüdnek neki, a másiknak mi, és rájuk építem a repertoárt. Egy 15 tagú fiatal tehetséges brigádban nagyon jó színházat lehetne csinálni. Jelen pillanatban 3 hivatásos énekes van Pécset, operaénekes. Ugye ők is olyanok, hogy bizonyos dolgokra használtak, másra nem. Erre természetesen nem volt pénz. Na most ez azért volna nagyon fontos, mert közben az egyetemek is hát pénzből élnek, és azok a fiatalok, akik operaénekesnek készülnek, akár Budapesten, akár Debrecenben, Miskolcon, Győrött, Pécset, mindenütt tanítanak éneket, operaéneklést, és ha én csak 14 előadást tudok, és egy produkciót játszani egy évben, akkor ezek minek tanulnak? Tehát én azt mondom, ha volna 15 hely, és minden vidéki színházban volna 15 hely, számoljuk, hogy most 6-an van, 6 vidéki ilyen színházban, akkor azt mondom, oké, mindenkinek jön 15 fiatal tehetség, és akkor azt mondom, hogy tessék.
1: 90 ember, nem?
3: Hát igen, akkor ez azért nem kevés.
2: Hát tehát én másképpen láttam, de ez, és nem az kéne, hogy a trend legyen, hogy akkor mi tanítjuk meg, dolgozunk velük, és aztán természetesen elmennek külföldre, de miért nem mehetnének el? Hát annak is ott meg dolgoznak. De hát én azt szeretném, hogy Pécset énekeljenek, de ahhoz kéne egy olyan fizetés, amire azt mondom, hogy igen, kéne lakhatás, ugye, mert nem mindenki pécsi, kéne egy egész más szisztéma, én azt gondolom most szerény számításaim szerint, ha ezt meg lehetne valósítani, plusz egy olyan zenekart Pécset, amelyik az enyém, nem az enyém, a színházé, a padon zseniális, csak hát mi akkor játszunk, amikor ők ráérnek, hát ez persze, hát teljesen külön cég, külön költségvetés, minden külön. Hát én nem tudok úgy színházat csinálni, hogy nem tudom, az énekes leszerződtet, mert nem tudom, hogy a pannon mikor ér rá. Tehát ez egy tengeri kígyó, legyen egy saját zenekarunk, kórust kibővíteni 18 tagról 40-re, 15 fiatal, és ehhez kéne évi 6-800 millió forint fizetésre, lakhatásra, stb. De hát a jelenlegi költségvetésünk ezt nem engedi meg. Tehát plusz kéne még, plusz a mostani kb. 900 millió forintra még 900. És ha most belegondolok, hogy mi minden kerül itt nagyon sok pénzbe, akkor azt mondom, hogy ez túró, ez semmi. Még hogyha 6x9, de akkor is azt mondom, hogy egyébként vannak jobb helyzetben lévő vidéki színházak. Talán azért, mert ott jobb az ipar. Pécset az ipar megszűnt. Rendszerváltáskor nincs urán, nincs szénbágyat, nincs semmi. Tehát ami vitte a várost, az nincs. De az ember nem vásárol zsolnai készletet minden héten. Nem? Tehát ezek nagyon súlyos kérdések. És egyébként Pécs maga a csoda. De az ember nem vásárol zsolnai készletet minden héten. Nem? Tehát ezek nagyon súlyos kérdések. És egyébként Pécs maga a csoda. Hát én szerelmes vagyok a város. Hát

0: Csak én naív vagyok, meg ilyen plásztocén korszakból itt maradt őskövület. Mert azt kérdezem, hogy kérem, van nekem egy tulajdonosom, az állam, vagy nevezd, aminek akarod. Ővé a szín, az nem az. Én nekem kell kuncsorognom a tulajdonosnak, hogy az ő tulajdona születésnapját méltóan megünnepeljem. Hát én szerintem ez abszurd. Hát a tulajdonos azt kéne, hogy mondja, hogy oké, ez egy jeles ünnep, itt van. De ez, én mondom, hogy egy őskövület vagyok. Tehát ez.
1: Ha már említetted a jelen terveit, akkor egy picit ezt bővítsük ki. Mik azok, amikkel ma mostanában foglalkozol? Milyen terveid vannak még? Hol találkozhat veled a közönség?
0: Én azért vagyok nagyon szerencsés, mert azon túl, hogy művészet, és minden művészet, és számomra nem csak a zene, meg az opera, minden, ami művészet, az engem elvarázsol. És hogy az, hogy ezzel foglalkozhatom, az önmagában egy csoda is, hogy foglalkozhatok. Az, hogy a színházban mi lehet, most a legközelebbi terv az a Gurrelli, Schönberg Gurrelieder lesz február 15-én az Erkelben, ahol én nem énekelek, mert én már szerepeket nem akarok, mert azt mondom, hogy már az öreg vagyok, nagy dolgokat, viszont én leszek a narrátor benne, aki a végén németül, nagyon nehéz ritmusban, nagyon nehéz szöveg, pontosan zenére kell mondani, és azt már most imádom. Azon kívül vezetek egy rádióműsort a Kossuth Rádióban, gondolatébresztő beszélgetéseket, be fogom fejezni a könyveimet. Ezeket nagyon szívesen csinálom és szeretem, és egy csomó meghívás rádióba, tévébe, és hát persze Marci unokámat viszem úszodába vasárnap reggel. Na, az a program. Meg az Emmának majd eléneklem azt, hogy azt mondja, hogy Dini papa azt énekelt, hogy az mindent visz, nem? Az a lényeg.
1: Ha már itt a beszélgetés végénél járunk, akkor azt hiszem, hogy talán egy jó üzenet lenne, főleg a kezdő operaénekeseknek. Mik lennének azok a jó tanácsok, amiket egy pályakezdő művésznek mindenképpen tanácsolnál?
0: Megpróbálom szó szerint idézni. Az ember igazán akkor alázza meg önmagát, ha múlandó és átmeneti dolgok eszközévé válik, és az örökkévalon és a múlhatatlanon kívül másra is időt és figyelmet áldoz. Tehát aki művésznek készül, az átmenetivel ne foglalkozik. Én a színdarabban erről azt mondtam meg, ezt én találtam ki, igen, én írtam a könyvet, hogy a Menuhinnál tanultam meg azt, hogy az a feladat, ami olcsó találós kérdést tol az orrod elé, nem rejt titkot, keskeny ösvényen mozog és könnyű feltérképezni, azzal nem szabad foglalkozni. A titkok miatt érdemes felébredni és az álmaidat a kottába írni. És akkor is felébredni, ha a titok megfejthetetlennek látszik, és dolgozni, hogy megfejthetővé tedd. Így, és csak is így érdemes, sőt, így kell színházat csinálni, pályát építeni, jövőt építeni. Ez az egyetlen, tehát az olcsó dolgokkal nem kell foglalkozni. Ez a mondás, ez az, az amit majdnem szó szerint idéztem, ez Johann Gottlieb Fichtének, a német filozófusnak a mondása, és tulajdonképpen ugyanerről szól. Tehát ami átmeneti és olcsó, az nem szellemi kihívás megoldani. Az szellemi kihívás megoldani, hogy hogyan éneklem el azt, hogy bőg a tehén, mert nincs kalap a fején, és lapszúrás kap szegény, a meleg az idő. Ez van egy olyan színdarab, amiben ez van, és ennek a közönség állva tapsol. De a Titus áriájára, vagy a Titus jelenetére, amikor szembesül azzal, hogy kénytelen halálra ítélni a barátját, és hogy ott milyen zenék vannak, azzal nem foglalkozik senki. Az egyiket nehéz megfejteni, a másikat meg feladat, dehogy feladat, semmi. Tehát a nehéz dolgokkal kell foglalkozni, a nehéz ellenállás irányába menni, nem az ablakot kiverni, a betonfalat, na az a feladat. Én szerintem erre kell figyelni mindenkinek, nem csak művésznek, mindenkinek.
2: Hát az igazi kihívás az is, hogy észrevegyük, hogy mi az, ami átmeneti, és mi az, ami nem az, mert az élet csak úgy van kialakítva, hogy folyamatosan nagyon átmeneti, nagyon ideiglenes, és nagyon talmi dolgokat az órunk elé megoldanó feladatként is legyen az egy változó adójogszabály, vagy egyáltalán szabályozó környezet, bármely meglehetősen átmeneti eleme. Dénes, nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél az adásba, megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Én szívből kívánom, hogy az összes még fiókban lévő könyvedet olvashassuk, köszönöm. És mielőbb, és hogy a tanításban is érjenek azok a sikerek, amelyek eddig is azért megtaláltak. Jó egészséget, és hallgass minket, sok jó előadást kívánok.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Ez volt már a Capriccio. A mai vendégünk Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig

0: Hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk.
1: Következik Camille Saint-Saëns, az állatok farsangja, Akvárium. Előadja a budafoki Doknányi Zenekar. Karmester Hollerung Gábor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő lesz. Többen meghaltak az ukrajnai orosz bombázásokban. 500 ezres büntetést kapott egy gyorshajtó Csepelen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő buszmegállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. Ezen kívül orosz drón csapódott a Csernobili atomerőmű közelében lévő kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására kialakított, de jelenleg üres létesítménybe. A keletkezett tüzet eloltották, személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A hit megújulására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mástán lét, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Második világháborús szovjet bombát találtak a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton. Az 50 kg-os szerkezet csatornázás közben került elő kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. 2 hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csak nem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, hogy a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisföldi utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt, a 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Pomázon lezárták a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében a karbantartás miatt, a H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusszal lehet utazni. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Szuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvacsút sor és a Litva utca között hétvégén a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell számítani, a 69-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Cine Musicban. Filmzenei műsorunkkal továbbra is minden hétvégén, szombaton és vasárnap 17 órától találkozhatnak itt a 92.1-en. A mai két órához kellemes időtöltést kíván a műsor szerkesztője Varga Ramona és a műsorvezető Hávarga Marian. Az imént hallott dalamokat bizonyára mindenki felismerte, így valószínűleg az sem lesz meglepetés, hogy a következő órában a titokzatos és elegáns James Bond két epizódja kerül sorra, elsőként az Aranyszem, másodikként pedig a Casino Royale. A 007-es ügynök izgalmas kalandjain túl közös vonás továbbá, hogy mindkét filmet Martin Campbell BAFTA-díjas rendező készítette, illetve a két James Bond, Pierce Brosnan és Daniel Craig először volt látható az MI6 titkos ügynökének szerepében. Majd 6 óra után jönnek a sorozatok, félórás összeállításunkban egy olyan föld alatti világba kalauzoljuk el önöket, amely férfiak és nők tízezrei számára jelentenek biztonságos búvóhelyet a földfelszínen tomboló mérgek ellen, melyek a földet teljesen lakhatatlanná tették. A történetet pedig a Siló című széria révén ismerhetjük meg. És végül a Cine Musicot David Arnold első Bond moziával, a James Bond a holnap markában című filmmel zárjuk, a filmzene.net portál munkatársainak jóvoltából. Sok izgalom és remek zenék várhatók tehát a mai 120 percben. Tartsanak velünk! Az Aranyszem a James Bond sorozat 17. része, és az első, amelyben Pierce Brosnan alakította James Bondot, az MI6 ügynökét. A Martin Campbell által rendezett film volt az első a sorozatban, amely nem használt fel Ian Fleming regényíró műveiből származó történet elemeket. És ez volt az első olyan James Bond film is, amelynek producere nem Albert R. Broccoli volt, hanem a lánya Barbara Broccoli. A filmet a sorozat 6 éves szünete után mutatták be, amelyet egyébként jogi viták okoztak. Az előző James Bond, Timothy Dalton szerződése is lejárt, helyére a sármos Brosnan lépett, akit a Remington Steele című sorozatból ismerhetett a nagy érdemű. M szerepét is átdolgozták, Judi Dench színésznő lett az első nő, aki a karaktert alakította. A film világszerte több mint 350 millió dolláros bevételt hozott, ami jelentősen jobb, mint Dalton filmjei. Pozitív kritikákat is kapott. A kritikusok szerint Pierce Brosnan határozottan jobb volt elődjénél. Lehet, hogy James Bondot eddig szinte csupa zöld fülűvel hozta össze a sors, azonban mostani ellenfelét tényleg kemény fából faragták. Ez a mindenre elszánt bandita, Sean Bean alakítja egyébként, az orosz alvilággal is összeszűri a levet, csak hogy megkaparinthasson egy 7 pecsétes titokként kezelt katonai helikoptert, majd megszerezze a legféltettebb és legveszélyesebb szovjet űrfegyvert is, az Aranyszemet. Ilyen arzenállal akár az egész nyugati civilizációt le lehet söpörni a föld színéről. És a 007-es ügynök éppen ezt akarja megakadályozni. Pierce Brosnan csinos segítőjét a filmben Isabella Skorupko, lengyel származású svéd színésznő és modell alakította.

A halálos rémületben című James Bond film után John Barry végleg kiszállt a franchise-ból, így az alkotóknak a hosszú éven keresztül biztos pontnak számító zeneszerzői posztot kellett betölteniük. Először Michael Kamen szállított zenét a magányos ügynökhöz, de a soron következő arany szem kapcsán Broccoliék ismét új zeneszerzőt kerestek. Ekkor került a látószögükbe Eric Serra, aki a Leona Profi, valamint a Nikita című Luc Besson filmek révén már bizonyított. Egy ekkora jelentőséggel és népszerűséggel bíró alkotásba bekapcsolódni sosem egyszerű, s a szerző saját bevallása szerint a kezdeti izgalmak után végül két okból is megnyugodott. Egyrészt Bond rajongóként tisztában volt az elvárásokkal, másrészt az alkotóknak tetszettek addigi művei, s minthogy egy kis vérfrissítést is vártak tőle, könnyebben tudott mozogni ebben a zenei közegben. Így aztán egy olyan aláfestést írt, amely némileg kilóg a többi Bond zene közül, hiszen Serra a háttérbe szorítja a nagy zenekart, és nem viszi túlzásba a Monty Norman féle téma és a John Barry féle hangzásvilág felidézését sem. És ezért a rajongók nem kifejezetten kedvelték. Eric Serra nem tipikus Bond zenét írt, azonban a negatív visszajelzéseket követően Broccoliék a későbbiekben újabb cserére kényszerültek, és ekkor lépett színre David Arnold, de erről majd a következő fél órában lesz szó. Most azonban még maradjunk ennél a nem tipikus James Bond zenei anyagnál, amelyet tehát Eric Serra komponált. A most felcsendülő főcímzenét a nemrég elhunyt, fantasztikus hangú énekesnő Tina Turner énekli, akinek emlékére szóljon most ez a Klasszik Rádió zenei világától talán távolabb eső dal. Nyugodjék békében!

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt, a 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Pomázon lezárták a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében a karbantartás miatt, a H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusszal lehet utazni. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvacsút sor és a Litva utca között hétvégén a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell számítani, a 69-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot, és még mindig a 007-es ügynök izgalmas kalandjainál maradunk, hiszen a következő percekben a 2006-ban bemutatott Casino Royale zenei anyagát mutatjuk be. A James Bond széria 21. darabjának főszereplője Daniel Craig, aki összesen 5-ször öltötte magára az angol kormány titkos ügynökének elegáns öltönyét, mivel a Casino Royale-on kívül szerepelt még a Quantum csendjében, a Skyfall-ban és a Spectre-ben, és a 2021-ben bemutatott Nincs idő meghalni című epizódban is, amelyben valójában véget értek James Bond kalandjai. Az események nem hivatottak a Dr. No vagy bármely más Bond film előtt játszódni, mint egy előzményeket bemutató film esetében, ehelyett új idővonalat és narratívát alapoz meg. Ez a produkció Ian Fleming első Bond regényének harmadik adaptációja. Az 1954-es tévéfilm és az 1967-es film paródia után. Azonban csak a 2006-os változat tartozik a hivatalos Fleming adaptációk közé. Az 1953-as, azonos című Ian Fleming regényt Martin Campbell rendezte, aki az előző fél órában hallott, 1995-ös Bond mozi, a Golden Eye, aranyszem direktora is volt. A produkció és Daniel Craig szerepformálása hamar elnyerte a kritikusok és a nézők tetszését. A Casino Royale az első olyan Bond film az 1989-es A magányos ügynök óta, mely közvetlenül egy Ian Fleming regény címét viseli. A felvételek 2006-ban indultak, és nagy részét Csehországban, illetve a Bahamákon, Olaszországban és az Egyesült Királyságban forgatták. A film 8 BAFTA jelölést kapott, köztük a legjobb színész, adaptált forgatókönyv, brit film és filmzene jelölését, végül azonban csak a legjobb hangnak járó elismerést zsebelhette be.

A film aláfestését David Arnold komponálta. A zeneszerző neve leginkább a 007-es ügynökével fonódott össze, mióta 1997-ben bemutatták a Holnap Markában című epizódot. De az ő nevéhez fűződik a Csillagkapu, a Kvantum csendje, a Godzilla, a Haj meg máskor, vagy a Függetlenség napja zenéje is, sőt a Csillagkapu vagy a Dracula című szériák zenéi is. Emmy-díjat Michael Price-szal közösen a Sherlock című sorozat zenéjéért kapott. Az első sikert az 1993-as Egy lövés a fejbe, öt a testbe hozta meg. Roland Emmerich és Dean Devlin ekkor figyeltek fel a tehetségére, és felkérték, hogy a Csillagkapuhoz írjon zenét. Az aláfestés David számára meghozta a hollywoodi sikert és a nemzetközi hírnevet is. Egyéb iránt David Arnold már ifjúkora óta a Bond filmek és John Barry rajongója volt. 1997-ben Arnold volt a producere egy olyan albumnak, amelyen különböző James Bond filmzenék feldolgozásai szerepeltek. John Barry, a lemez anyagának egyik komponistája, elismerően szólt arról, ahogy David Arnold interpretálta műveit. Nem sokkal később pedig felhívta Barbara Broccolit, az éppen akkor készülő Bond film, a Holnap Markában producerét, és őt ajánlotta zeneszerzőnek. Mint tudjuk, ezt követően még 4 Bond filmhez írt zenét, A világ nem elég, A haj meg máskor, a Casino Royale és a Kvantum csendje című mozikhoz. A Cine Musicban most hallgassunk meg további zenei részleteket a 2006-os Casino Royale című filmből, de James Bond még itt marad velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklós Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő lesz. Londonban egyeztetett európai vezetőkkel az ukrán elnök. Több mint 10 000-en vettek részt a női futógálán a ligetben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. A híd megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi miséjén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. 6 hónapra szóló több mint 500 milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában, már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. 7 különböző táv közül lehetett választani, volt, aki több távot is teljesített. A családi futáson a férfi hozzátartozók is rajthoz állhattak. Emellett idén először volt esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a mozgásjavító óvoda új terápiás helységének létrehozására. Napos idő várható általában, kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt, a 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Pomázon lezárták a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében a karbantartás miatt, a H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusszal lehet utazni. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Szuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvacsúcs sor és a Litva utca között hétvégén a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell számítani, a 69-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: 6 óra után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. A mai félórás összeállításunkban egy olyan föld alatti világba kalauzoljuk el önöket, amely férfiak és nők 10 000-ei számára jelentenek biztonságos búvóhelyet, a földfelszínen tomboló mérgek ellen, amelyek a földet teljesen lakhatatlanná tették. Azonban nem biztos, hogy az igazság a föld alatt bújik meg.

Az imént az Apple TV-n május elején bemutatkozó posztapokaliptikus science fiction széria a Shiloh főcímzenéért csendült fel. A produkció Hugh Hawley, amerikai író, azonos című, elsőként az Amazon.com oldalon 2011-ben megjelent művének adaptációja. A megfilmesítés gondolata már 2012-ben felvetődött, amikor is a 20th Century Fox megvásárolta a mű jogait. Kezdetben Ridley Scott és Steven Zalian jelentette be, hogy nagy játékfilmet forgatnak a könyv alapján, amely végül azért hiúsult meg, mert a Disney felvásárolta a 20th Century Fox stúdiót. A projektet 2018-ban vették elő újra, ezúttal az AMC streaming szolgáltatónál, de ekkor már sorozat formájában, ami aztán 2021-ben az Apple TV-hez került, méghozzá Martin Tyldum rendező kezei közé, aki már 2020-ban bizonyította tehetségét a szintén e-streaming csatornán futó Jacob védelmében című széria kapcsán.

A Siló című sorozat története szó szerint a föld alá vezeti nézőit. Adott ugyanis egy több mint 100 szintes betonmonstrum, a Siló, amelyben egy igencsak komoly regulációk által szabályozott társadalom él, akik a földön pusztító mérgek ellen húzódtak a föld alá. Azonban mindenki, aki kutatni kezd a Siló eredete után, kizárható a komplexumból, amely az egyén halálát is jelenti. De nem csak a titkok, a képi világ és az izgalmak miatt érdemes a Silót választani, hanem a színészi játék miatt is. A stáblistán olyan nevekkel találkozhatunk majd, mint a Mission Impossible 5 és a Dűne című filmek sztárja, Rebecca Ferguson, de feltűnik benne egy régi kedves ismerős, Tim Robbins is. Az Oscar-díjas amerikai színész olyan klasszikus filmekben játszott már, mint a Remény rabjai, vagy a 2003-ban bemutatott Titokzatos folyó, mellyel aztán megnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó aranyszobrot. Eddigi 40 éves pályafutása alatt csupán 3 televíziós szerepet vállalt. Feltűnt az Itt és Most című vígjáték sorozatban, a Castle Rock című thrillerben és a 2015-ben indult Krízis című szériában. A színész nem csak alakításai, hanem öltözködése révén is felhívta magára a figyelmet, olyannyira, hogy 1996-ban felkerült a People magazin által összeállított a legrosszabbul öltözködő emberek listájára.

A mai cinemusicot David Arnold első Bond moziával, a James Bond a holnap markában című filmmel zárjuk. A mikrofonnál továbbra is Hávarka Marian. Ha Bond, akkor John Barry. Ezen megállapítás évtizedeken keresztül volt érvényben a legismertebb brit titkosügynök kapcsán, mert bár egyetlen alkalommal a kém, aki szeretett engem apropóján, Marvin Hamlisch helyettesítette őt, a halálos rémületbenig ő szolgáltatta a 007-es bevetéseinek összes kíséretét. Barry mély nyomot hagyott ezen a téren, és bár Hamlisch művét nem fogadták kitűrő lelkesedéssel a széria rajongói, illetve később Michael Caine is hasonlóan járt a magányos ügynökkel, az igazi népharagot Eric Serra vívta ki az aranyszemmel. A franchise tehát új komponista után kiáltott, hova tovább a korábbi fiaskók hatására ezen a téren egyre inkább sarokba szorítva érezte magát a széria felett bábáskodó Broccoli család. A producerek a holnap markában esetében újfent Barryhez fordultak, aki mutatott ugyan érdeklődést a projekt iránt, de a honoráriumot illetően nem sikerült dűlőre jutniuk, így e pozíció továbbra is nyitott maradt. A veterán szerző azt javasolta Barbara Broccolinak és Michael G. Wilsonnak, hogy hallgassák meg a Shaken and Stirred, The David Arnold James Bond Project albumot, és keressék meg a Csillagkapu, valamint a Függetlenség napja miatt ekkor már népszerűnek számító művészt. Rendkívül hű maradt a dallamokhoz és harmóniákhoz, ugyanakkor felvértezte őket egyfajta ritmikai frissességgel, ráadásul érdekes szereposztással választotta ki a főcímdalok előadóit. Szerintem fantasztikus album lett, rendkívül hízelgő számomra. Vélekedett Barry az Arnold féle Bond Tribute korongról, és azt mondta Broccoliéknak, hogy egyedül róla tudja elképzelni a 007-eshez méltó zene megkomponálását. Az alkotók ezután felkeresték Arnoldot, aki örömmel bólintott rá a lehetőségre, hiszen mind Barry munkásságáért, mind pedig az ügynök kalandjaiért rajongott. Az aranyszem csupán egy rosszul sikerült casting volt Eric Serra részére. Úgy vélem az, amit ő csinált, brilliáns. Azt gondolom, hogy ez egy kínos szituáció. Bármelyik filmjét is nézed, soha nem fogsz róla Bondra asszociálni. Merészség volt ezt elvállaltatni vele, nyilatkozta elődjével kapcsolatban Arnold, akit fiatalként a Csak kétszer élsz láttán ragadta magával Bond zenei világa. John egyetlen munkáját sem tartottam kiemelten követendőnek, de számos alkalommal emelem meg előtte a kalapomat, mert erre van szükség. Gyakorlatilag az ő stílusát vegyítettem az én újdonságaimmal. Nem nyúltam vissza a 60-as évekig, de eléggé kedvelem John munkáit ahhoz, hogy tudjam, mitől működnek, mesélte a szerző, aki ezt követően még 4 Bond muzsikát tehetett le az asztalra. A Pierce Brosnan által megformált Bond más benyomást keltett, az addigiaktól némiképp eltérő 007-est teremtett, és Arnold új dallamai, illetőleg azon koncepciója, miszerint a régi 007-es motívumokat és egyebek mellett a gyémántok az örökké valóságnak fő témáját elegyítette saját víziójával, csak tovább erősítette ezt a képet. A holnap markában aláfestésében egyszerre figyelhető meg a múlt előtti tisztelgés, valamint annak a friss, elektronikus elemekkel és nagyzenekarral elegyített útvonalnak a kijelölése, amellyel David Arnold ügyesen fel tudta rázni a franchise zenei világát. Következzen egy kis ízelítő a James Bond a holnap markában szkorjából, melyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. Műsorunk végén köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink, Glock Melinda, technikus kollégánk, a műsor szakmai partnere a filmzene.net portál és a műsorvezető Hávarga Marian. Várjuk Önöket a jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádióban, addig is látogassanak el a Facebookon található Cinemusic oldalunkra. További szép estét kívánunk!

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt, a 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Pomházon lezárták a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében a karbantartás miatt, a H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusszal lehet utazni. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvacsút sor és a Litva utca között hétvégén a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell számítani, a 69-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A mai Cine Musicot David Arnold első Bond moziával, a James Bond a holnap markában című filmmel zárjuk. A mikrofonnál továbbra is Hávarka Marian. Ha Bond, akkor John Barry. Ezen megállapítás évtizedeken keresztül volt érvényben a legismertebb brit titkos ügynök kapcsán, mert bár egyetlen alkalommal a kém, aki szeretett engem apropóján, Marvin Hamlisch helyettesítette őt, a halálos rémületbenig ő szolgáltatta a 007-es bevetéseinek összes kíséretét. Barry mély nyomot hagyott ezen a téren, és bár Hamlisch művét nem fogadták kitűrő lelkesedéssel a széria rajongói, illetve később Michael Caine is hasonlóan járt a magányos ügynökkel, az igazi népharagot Eric Serra vívta ki az aranyszemmel. A franchise tehát új komponista után kiáltott, hova tovább a korábbi fiaskók hatására ezen a téren egyre inkább sarokba szorítva érezte magát a széria felett bábáskodó Broccoli család. A producerek a holnap markában esetében újfent Barryhez fordultak, aki mutatott ugyan érdeklődést a projekt iránt, de a honoráriumot illetően nem sikerült dűlőre jutniuk, így e pozíció továbbra is nyitott maradt. A veterán szerző azt javasolta Barbara Broccolinak és Michael G. Wilsonnak, hogy hallgassák meg a Shaken and Stirred, The David Arnold James Bond Project albumot, és keressék meg a Csillagkapu, valamint a Függetlenség napja miatt ekkor már népszerűnek számító művészt. Rendkívül hű maradt a dallamokhoz és harmóniákhoz, ugyanakkor felvértezte őket egyfajta ritmikai frissességgel, ráadásul érdekes szereposztással választotta ki a főcímdalok előadóit. Szerintem fantasztikus album lett, rendkívül hízelgő számomra. Vélekedett Barry az Arnold féle Bond Tribute korongról, és azt mondta Broccoliéknak, hogy egyedül róla tudja elképzelni a 007-eshez méltó zene megkomponálását. Az alkotók ezután felkeresték Arnoldot, aki örömmel bólintott rá a lehetőségre, hiszen mind Barry munkásságáért, mind pedig az ügynök kalandjaiért rajongott. Az aranyszem csupán egy rosszul sikerült casting volt Eric Serra részére. Úgy vélem az, amit ő csinált, brilliáns. Azt gondolom, hogy ez egy kínos szituáció. Bármelyik filmjét is nézed, soha nem fogsz róla Bondra asszociálni. Merészség volt ezt elvállaltatni vele, nyilatkozta elődjével kapcsolatban Arnold, akit fiatalként a Csak kétszer élsz láttán ragadta magával Bond zenei világa. John egyetlen munkáját sem tartottam kiemelten követendőnek, de számos alkalommal emelem meg előtte a kalapomat, mert erre van szükség. Gyakorlatilag az ő stílusát vegyítettem az én újdonságaimmal. Nem nyúltam vissza a 60-as évekig, de eléggé kedvelem John munkáit ahhoz, hogy tudjam, mitől működnek, mesélte a szerző, aki ezt követően még 4 Bond muzsikát tehetett le az asztalra. A Pierce Brosnan által megformált Bond más benyomást keltett, az addigiaktól némiképp eltérő 007-est teremtett, és Arnold új dallamai, illetőleg azon koncepciója, miszerint a régi 007-es motívumokat és egyebek mellett a gyémántok az örökké valóságnak fő témáját elegyítette saját víziójával, csak tovább erősítette ezt a képet. A Holnap markában aláfestésében egyszerre figyelhető meg a múlt előtti tisztelgés, valamint annak a friss, elektronikus elemekkel és nagyzenekarral elegyített útvonalnak a kijelölése, amellyel David Arnold ügyesen fel tudta rázni a franchise zenei világát. Következzen egy kis ízelítő a James Bond A Holnap markában szkorjából, melyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. Műsorunk végén köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink, Glock Melinda, technikus kollégánk, a műsor szakmai partnere a filmzene.net portál és a műsorvezető Hávarga Marian. Várjuk Önöket a jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádióban, addig is látogassanak el a Facebookon található Cine Music oldalunkra. További szép estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter.

0: Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy fontos napról fogunk megemlékezni. Azt gondolom, hogy mind a kettőnk nevében beszélhetek, hogy vannak ilyen fontos napok, amikor az ápolókat vagy az orvosokat ünnepeljük, de a pedagógusok ugyanide tartoznak, úgyhogy nem mehetünk el a pedagógus nap mellett.
2: Így van, június első vasárnapja hagyományosan a pedagógus nap. E napon ünnepeljük, ahogy szokták mondani, a nemzetnap számosait, és különben 1952 óta ünnepeljük őket, tehát ez nem egy nagyon-nagyon nagy múltú ünnep.
1: Ki az, akiről fog szólni a mai történetünk?
2: Amikor erre az alkalomra készültem, megkérdeztem a férjemet, aki ő maga is pedagógus, és megkérdeztem, hogy ki jut először eszébe, hogy melyik híres pedagógusról kéne beszéljünk, és ő azt mondta, hogy beszéljünk Karácsony Sándorról, úgyhogy őt hoztam a mai nap alkalmából.
1: Karácsony Sándor pedagógus volt, és mi?
2: Karácsony Sándor pedagógus volt, filozófiai író, egyetemi tanár, a magyar filozófiai gondolkodás egyik legeredetibb alakja. 1891-ben született, különben földes községben. Édesapja egy nagyon sokat olvasó, könyvszerető ember volt, egy jómódú birtokos, édesanyja pedig egy református lelkész lánya. Karácsony Sándor az elemi iskoláit, az első éveit a földesi iskolában járja, és már itt egy nagyon szép idézetet találtam a tanárairól, ezt írta később. Talán sohasem lettem volna pedagógus, ha már a földesi elemi iskolában két áldott nevelői lelkületű tanítóm nem lett volna.
1: Ezt ilyen olyan sokszor számít. Halljuk, ezt annyiszor halljuk, hogy ő volt az a tanár, aki
2: ráállított erre az út.
1: Bennem.
2: Így van, így van. Ezt követően a gimnáziumi éveit a debreceni református kollégiumban végezte 1902-től 10-ig, és már itt a diák évei alatt megerősödött benne ez a hivatástudat, megint idéznék egyet tőle. 1902 őszén irattak be Debrecenbe elsős gimnazistának. Szeptember 10-én 8-tól 9-ig volt az első latin óránk. A 9 órai 10 percben láttam meg világosan, hogy az Isten is tanárnak szánt. Attól fogva ösztönösen is, tudatosan is készültem erre a pályára. Figyeltem, kritizáltam, töprengtem, terveztem, milyen az ember, ha tanár.
1: És aztán ezt meg is valósította. És hogy milyen lett ő tanárként?
2: Érettségi után a Budapesti Tudományegyetem bölcsész szakára került, magyar-német szakra, 1911-től 14-ig, és közben vendéghallgatóként Münchenben, Bécsben, Grazban és Genfben is tanult. 1914-ben éppen fegyvergyakorlatot teljesített, amikor ugye megtörtént a hadüzenet és kitört az első világháború. Karácsony Sándor a kelet-galíciai frontra került, és olyan súlyosan megsebesült, hogy ettől kezdve egész életében két mankóval, illetve két bottal kellett járnia. Aztán a világháború végén, 1917-18-ban pótolta a háború miatt elmaradt fél évet, és 1918 augusztusában kapta meg a tanári oklevelét.
1: Budapestre vagy Pestre mikor került?
2: A következő évben, 1919-ben került fel Pestre, és a Tavaszmező utcai gimnáziumban, Zrínyi Miklós gimnázium, itt kezdte meg tanári szolgálatát, és 8 évig dolgozott itt a legkülönbözőbb munkakörökben. Volt osztályfőnök, énekkar, zenekari felügyelő, önképzőköri vezető tanár, segítőegyesületi irányító, könyvtárőr, cserkészparancsnok, tantestületi jegyző és még igazgató helyettes is, tehát minden funkcióban kipróbálta magát. Már ebben az évben, 1919-ben bekapcsolódott a Protestáns Keresztjén Ifjúsági Egyesület KIE munkájába. E egyesület serdülő foglalkozásaiból nőtt ki a magyarországi cserkészet, úgyhogy elmondhatjuk, hogy Karácsony Sándor országos hírű cserkészvezető lett, és 8 évig töltötte be a Magyar Cserkész Szövetség társelnöke pozícióját.
1: Magánélete hogyan alakult?
2: Itt a gimnáziumi tanári évei alatt vette feleségül Szalai Terézt, a Keresztjén Leányegyesület hazai és nemzetközi körökben szintén ismert vezetőjét, és ebből a szép házasságból egy fiú és két lány született.
1: A munkássága hogyan alakult?
2: 1927-től a tudományos munkásságát az akadémián folytatta, és közben hivatalosan továbbra is a gimnázium állományában maradt. Aztán 29 májusában témában a Debreceni Tudományegyetem bölcsészeti karán a filozófia, pedagógia és a magyar nyelvészet doktorává avatták, és 34 és 42 között Debrecenben már mint magántanár minden szemeszterben rendkívül népes hallgatóság előtt tartotta az előadásait. Természetesen az ő életében is árnyékként jelent meg a II. Világháború, 44 márciusától már nem szerepelt nyilvánosan, inkább vidéken tartózkodott, mivel a Gestapo egyre inkább érdeklődött utána, ugyanis írásaiban a szomszéd népekkel való megbékélést hirdette, és nem volt politikai elfogadható az ő állásfoglalása. Ennek ellenére 1944. szeptemberében visszatért Budapestre, és az ostromot Budán élte át. Aztán 45 februárjától kezdve belekezdett még közéleti tevékenységekbe, például 46-ban a Magyar Cserkész Fiúk Szövetsége elnöke lett, azonban ezt követően az egyre erősödő kommunista dogma rendszer háttérbe szorította, úgyhogy nyugdíjazták az egyetemről, és az irodalmi munkáit is lehetetlenítették, úgyhogy szépen lassan lemondott mindenféle tisztségéről, megbízatásáról, és 1950-ben végül nyugdíjazták is, úgyhogy élete utolsó éveiben gyakran tartózkodott Földesen, illetve Balatonakaratjai nyaralójában, és 1952. februárjában hunyt el Budapesten szívbénulás, illetve agyvérzés következtében. Rengetegen ott voltak a temetésén, sok tisztelője és csodálója kísérte őt el, sírja a kerepesi temetőben van.
1: Milyen volt az ő tanítási módszere?
2: Nagyon sokat írt Karácsony Sándor a gyerekekről, illetve a hozzájuk fűződő viszonyáról. Azt írta, illetve az volt az ő felfogása, hogy először játékosan viszonyult hozzájuk, majd egyre inkább megdolgoztatta őket. Végül az eszményképük lett, s vállalta, hogy a vita partnerük lesz, hogy felnőtt korukban felnőttként kezelhesse majd őket. Ez egy nagyon bölcs meglátás, azt gondolom.
1: Emléktábla van róla valahol Budapesten.
2: Igen, abban a gimnáziumban, ahol ő 8 évet tanított, a józsefvárosi Zrínyi Miklós gimnáziumban emléktábla őrzi az ő alakját a Tavaszmező utcában. Emellett a 8. kerületben el van róla nevezve egy utca is, tehát van Karácsony Sándor utcánk is, illetve a 11. kerületben a Karinti Frigyes út 18-as szám alatt emléktábla szól arról, hogy itt élt és alkotott Karácsony Sándor.
1: Idéztél már tőle, de van még valami útra való?
2: Ezt mondta Karácsony Sándor a pedagógusokról. Idézem. A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van, a jövő bevetett hit optimizmusa. Gondoljunk hálával és szeretettel, biztos, hogy mindannyiunknak van egy-egy olyan pedagógus az életében, aki meghatározó volt, úgyhogy legyünk értük hálásak, és ez a mondat pedig útra való lehet minden pedagógusnak ennek a napnak az alkalmából.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét egy olyan úriember jön, aki szerintem nagyon izgalmas életet élt, rengeteg mindent talált fel, a neve biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ismerős, de hogy hogyan kapcsolódik Budapesthez, ezt tudhatják most meg. Nikola Tesláról van szó.
2: Igen, hát Tesla élete az legalább annyira fantasztikus, mint a találmányai és az öröksége, amit ránk hagyott. Egy szerb ortodox pap fiaként Horvátországban született 1856. május 27-én, tehát 170 évvel ezelőtt, és előbb a gráci műszaki főiskolán, aztán a prágai egyetemen tanult, és az első munkahelye volt az, ami már őt Budapesthez köti, ugyanis 25 éves korában, 1881-ben Pesten a Puskás Tivadar féle telefonközpont üzembehelyezésén dolgozott technikusként. Csak zárójelbe teszem, hogy érkezése után néhány hónappal a megfeszített munkától ő idegösszeomlást kapott, és a Városligetet egy munkatársa és jó barátja, Szigeti Antal ösztönzésére kereste fel, ugye a meggyengült idegállapotára hivatkozva. Ő volt az ugyanis, aki rábeszélte a rendszeres testmozgásra Teslát, és arra, hogy tegyen a szabadban sétákat, amitől reményeik szerint majd visszanyeri az egészséget. És az egyik anekdóta szerint egy ilyen alkalommal Tesla Szigetivel sétált a Városligetben, és épp Goethe Faustját idézte, idézem, az istenség lehull, pár pillanat még, szerezhet testi szárnyat is az ember, és a legenda szerint ebben a pillanatban villant Tesla agyába a felismerés, egy ötlet, amelyet le is rajzolt sétabotjával a Városligeti porába barátjának, és ez volt a váltóáramú dinamó és motor működésének első koncepciós rajza. Ez a szabadalom, ez a találmány, ez ott valahol a Városligeti porban született meg. Hogy ez igaz-e, hogy így volt-e pontosan, vagy nem, azt nem fogjuk már megtudni, de minden bizonnyal a pesti séták során találta fel a váltóáramú berendezések működési elvét. A város ugye ekkoriban a millenniumot megelőző évtizedben vagyunk, nyüzsgött, rengeteg inger, rengeteg minden történt, és hát szeretnénk sokan azt hinni, hogy ez a fajta inger gazdag környezet volt az, ami Teslát arra inspirálta, hogy ez a találmány kipattanjon szikraként az ő elméjéből.
1: Nem volt sokáig itt Magyarországon, merre vitte tovább az útja?
2: 1882-ben Párizsba költözött, Puskás Tivadar ajánlásával a Continental Edison Company-nál dolgozott elektromos készülékek javításán és fejlesztésén. Egy évvel később a strasbourgi küldetése alatt Tesla megépítette a Városligetben feltalált váltóárami motorjának első kísérleti példányát, ebben forgó mágneses teret használt a motor meghajtásához, és erre aztán 1888-ban szabadalmat kapott az USA-ban. Rádöbben tehát a forgó mágneses tér elvére, amit a Westinghouse cég alkalmazott a világ első váltakozó áramú erőművénél, a Niagara vízesésnél, és a Niagara erőmű tette lehetővé, hogy a váltakozó áram hatékonysága kiterjedjen a hosszú távú villamos energia átvitelére, és ez valóban megváltoztatta a világot. A motort sokan az emberiség 10 legfontosabb találmányai közé sorolják, és a mai napig az elektromos berendezéseink alapja. Tehát ez tényleg egy hatalmas jelentőségű felfedezése volt Teslának.
1: Volt Budapesten, volt Párizsban, Amerika mikor jött az életében?
2: 28 éves korában, 1884-ben indult Amerikába, szegényen, néhány centtel a zsebében, de zseniális találmányaival érkezett az ígéret földjére, és hát az ő kreativitását jelzi, hogy Amerikában 112 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt, összesen 146-ot. És a már említett találmány mellett olyan találmányok kötődnek még hozzá, mint a mikrohullám, a neonlámpa, de a rádió és a radar kifejlesztése is Teslát dicséri.
1: Itt Budapesten őrzi-e valami az ő rövid itt tartózkodásának emlékét?
2: Budapesten nem, érdekes módon, hanem Pomázon találunk Tesla emlékeket, ugyanis 1881-82 telén, ugye ezzel kezdtük az emlékezést, Tesla anyai nagybátyjánál, Paja Mandicsnál és családjánál vendégeskedett Pomázon. Pomáz nagyon nagy becsben tartja, és nagyon pontosan emlékezik Tesla itt töltött heteire, hónapjaira, olyannyira, hogy az ő születésnapja május 27-e Tesla nap is lett, úgyhogy 2026-ban, most idén, ezen a napon emléktáblát avattak annak a háznak a falán, ahol ő tartózkodott, ez a Luppa Vidor utca 3 szám alatti ház, a Luppa ház, itt töltötte tehát ezt a 81-es, 82-es telet. Van egy mellszobra is Tesla oroszlának a Telekivattai kastély udvarán. Erről már beszéltünk korábban, különben, amikor Pomázról beszéltünk. És van Tesláról utca, illetve iskola is elnevezve Pomázon. És akkora itt a Tesla kultusz, hogy még a nevével fémjelzett szabaduló szobát is létrehozták. Ekköré aztán egy legendát is szőttek, ez csak legenda, tehát tényleg semmi valóság alapja nincsen, de a szabaduló szoba története szerint a tudós föld alatti laboratóriumának egyik bejáratát találták meg a pomázi kastély alatti pincerendszerben, és Tesla elfeledett kutatásai itt rejtőznek. Tehát Pomázon él a mai napig Tesla emléke.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most az egyik kedvenc történetünk érkezik. Szerintem ezt minden évben nagyon várom, a szecesszió napja érkezik, a szecesszió világnapja egészen pontosan, amely június 10-én van, de hogy miért, és hogy ma mit fogunk csinálni e nap kapcsán, az már is kiderül.
2: A szecesszió világnapját 2013 óta valóban minden év június 10-én ünnepeljük, ez egy építészeti és kulturális világnap, de ez magyar kezdeményezésre jött létre, ugyanis két világhíres szecessziós építésznek a halálának az évfordulója is erre a napra esik. Antoni Gaudi ezen a napon hunyt el 1926-ban, tehát kereken 100 esztendővel ezelőtt, illetve a mi drága szecessziós építészünk Lechner Ödön 1914-ben szintén ezen a napon hunyt el, és így a magyarok kezdeményezték ezt a világnapot, amelyhez azóta a világ minden tájáról számos intézmény csatlakozik. Rengeteg program vár minket, nem csak itt a fővárosban, hanem vidéken is, és más országokban is.
1: Budapesten most jön néhány épület, amely a szecesszió kincsei?
2: Igen, én annyit gondolkodtam, hogy most egy épületet hozzunk, vagy miről beszéljünk, de hát ahogy te is mondtad, tényleg annyira szeretjük ezt a témát. Csak néhány szóban, hogy mit is jelent a szecesszió, és mikor virágzott a szecesszió. Ez a 19.-20. század fordulóján körülbelül 20-30 évig volt csak divatban. Ugye azt kell tudni a szecesszióról, hogy a korábbi stílusokkal ellentétben itt nem találunk egyenes vonalakat, hanem minden hullám, minden görbül. Ugye a fő inspirációs forrás a természet, illetve a női test, az emberi test szépsége, rengeteg állatot, növényi motívumot találunk a szecessziós épületeken, és Budapesten nagyon sok ilyen épület van, úgyhogy a teljesség igénye nélkül néhányat megemlítünk, meglátjuk, hogy a rádióhallgatóknak is melyikhez kapcsolódik emléke, vagy éppen melyiket akarja majd meglátogatni. Tényleg a teljesség igénye nélkül eszembe jutott a szecesszió napja kapcsán a Szervita téri török bankház, ugye ennek a homlokzatán van Magyarország a legnagyobb kiterjedésű mozaik, Rót Miksa mozaikja, amelyen Szűz Máriát is látjuk, de a magyar történelem pillanatai elevenednek meg, ez egy igazi nemzeti emlékmű, itt fel kell nézni a Szervita téren erre az épületre, tehát ha nem tudjuk, hogy mit keresünk, akkor szinte nem is találjuk meg, de a legnagyobb mozaik, tehát szecessziós mozaik Magyarországon.
1: A következő.
2: Említhetjük a Gresham palotát is, ugye a mai Four Seasons szálloda, ami kívül belül egy gyönyörű szecessziós alkotás, ugye először a Gresham biztosító székház volt, aztán később az ország és a város legfényűzőbb szállodája lett belőle. Gyönyörűek a mozaikok rajta, a páva motívum, amit én nagyon-nagyon szeretek.
1: A Vakok Intézetéről már beszélgettünk, és akkor ott szerintem nagyon sok minden kiderült az épületről, de ezt se felejtsük el.
2: Igen, Baumgartner Sándor tervei alapján készült, az ajtós időre soron találjuk. Ennek nagyon szép, visszafogott a díszítése. Itt is a természet ihlette formákat találunk, lágy vonalakat, tökéletes arányokat. Hát ugye Vakok Intézetéről van szó, itt elmondhatjuk, hogy mint hogyha a falakba álmodták volna az üzenetet a figyelemről, az együttérzésről, a méltóságról, de emlegethetjük a Gellért szállót is, ami most éppen felújítás alatt van ugyan, de az épület kívül belül a fürdő része, a szálloda része is egy igazi szecessziós alkotás.
1: Ami pedig még nekem eszembe jut, a Magyar Földtani Intézet. Egyébként én imádom annak a tetejét.
2: Hát ez valami csodálatos, az a kék mázas zsolnai cserép, ugye magával a földgolyóval a tetején, Lechner Ödön munkája, ugye nem véletlenül az ő halálának az évfordulója a szecesszió világnapja. Itt is megjelennek a természeti és a népművészeti motívumok is, a tudomány és a művészetnek az egysége van jelen ebben az épületben. Aztán beszélhetünk a Liszt Ferenc Zeneakadémiáról is, a zene templomáról, és ott úgy ül a bejárat fölött Liszt, mint tényleg a zene istene, azt gondolom túlzás nélkül mondhatjuk. Igen. Ez is egy egészen elképesztő épület. Esetleg neked van más kedvenced, vagy ami eszedbe jut a szecesszió kapcsán?
1: A párizsi udvar.
2: Nem olyan régen beszélgettünk a Clotilde és Matilde palotákról, úgyhogy ott van mellettük a párizsi udvar, valóban, ami egy keleti bazár és egy szecessziós csoda egyben. Eredetileg üzlethelyiség, most már egy hotel, de gyönyörű zsolnai épület részletek, díszek vannak rajta kívül belül, tehát itt is érdemes elsétálni, vagy én azt szoktam, hogy a Ferenciek tere másik oldaláról nézek rá, és ha éppen a könyvekhez fényképezek, akkor rá zoomolok ezekre a részletekre, és gyönyörködöm ezekben a részletekben.
1: Bár a Gellért szállóról már beszéltünk, de fürdőről még még nem igazán, de van olyan fürdő, ami ehhez az időszakhoz kapcsolódik?
2: Van egy fürdő, ami csak volt fürdő, ez is most már egy hotel, a Hungária fürdő épülete a pesti oldalon, ami hosszú évtizedek elhanyagolása után most új életre kelt. Eredetileg gyógyfürdő volt, de itt is gyönyörű a homlokzat, gyönyörűek a belső terek, a finom vonalak, és most egy butik hotel van benne, de abszolút felfedezhetők rajta ezek a szecessziós vonások.
1: És van-e még olyan, amit ajánlanál?
2: És a végére hagytuk az én egyik kedvenc épületemet, erről a sétáink során is azt gondolom beszéltünk. Szintén Lechner Ödönnek az alkotása, a Posta takarékpénztár épülete, ugye a Hold utca és a Szabadság tér között. Ez az az épület, ami ugye teljesen körbe van építve, és aminek a teteje, a gyönyörű szép zsolnai mázas tetőcserepei igazából csak fentről láthatók, és ezt Lechner Ödön el is mondta, hogy ő ezt az épületet a madaraknak tervezte. Ugye ez annó
1: be van minden
2: körbe
1: ott
2: van építve. Igen.
1: Ez csak így lát.
2: Ezen is galambokat látunk, tulipánt látunk, méhecskéket, kaptárat, ugye a Posta takarékpénztár miatt a méhek, mint a szolgalom jelképei megjelennek rajta. Az elején mondtuk, az állati motívumok jellemzőek a szecesszióra. Úgyhogy ez volt egy csokor Budapest szecessziós épületeiből.
1: És hát említetted, hogy rengeteg program kapcsolódik ehhez, szinte egész héten.
2: Igen, június 6-tól 14-éig különféle városi séták vannak, kiállítások, épületbejárások, szakmai beszélgetések is, tehát érdemes rákeresni az interneten.
1: Keressenek programokat, és szerintem érdemes ilyenkor elidőzni, és megnézni, megismerni ezeket az épületeket. Köszönöm.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest múzeumai sorozatunk folytatódik, és ma a Flipper Múzeumba fogjuk meghívni a hallgatókat. Én nem tudom, hol van ez, úgyhogy segíts!
2: A 13. kerületben a Radnóti Miklós utca 18 szám alatt található. Hát azért ez egy rendhagyó múzeum. Uh-huh. Ez szerintem egy olyan múzeum, ahova a kamasz gyerekeinket elvihetjük. Én is tervezem, hogy elmegyünk majd a fiaimmal.
1: Ki az, akinek köszönhetjük, hogy ez a múzeum létrejött?
2: Ez a múzeum 2014-ben jött létre egy magánszemély Pataki Dénes kezdeményezésére. Ő hívta életre azzal a céllal, hogy a magángyűjteményét a nagyközönség számára is elérhetővé és kipróbálhatóvá tegye. Ez egy interaktív tárlat a 13. kerületben. Elmondhatjuk róla, nagyon érdekes, hogy a megnyitása óta folyamatosan az egyik legnépszerűbb magyarországi kiállítóhelynek számít. Rengeteg külföldi látogat el oda. Én szerintem ez tipikusan tényleg az a hely, ahol a családok, fiatalok elmennek, hogy ha már múzeum, akkor nem feltétlen régi műtárgyak és festmények, hanem akkor egy igazi, jó kis 20. századi életérzés, ha ellátogatunk ebbe a múzeumba.
1: De mit láthatunk itt?
2: Gyakorlatilag flipper gépeket találunk, ugye ezek ilyen karos játékgépek, remélem, hogy nem mondok butaságot ezzel a meghatározással, és ezek a gépek szabad játékra vannak állítva, tehát nem kell pénzt bedobálni, azért, hogy egy-egy játékot lejátszhassunk, korlátlanul kipróbálhatjuk őket. Találunk itt olyan régi darabokat is, mint például egy 1947-es, az egyik legelső flipper karos gép, a Humpty Dumpty, illetve olyan kultikus popkulturális klasszisok is vannak, mint az Addams Family vagy az Indiana Jones. Tehát szerintem, aki ebben a témában járatos, az pontosan tudja, hogy miről beszélünk, és érteni fogja, hogy ez mit jelent.
1: A nemzetközileg mennyire figyeltek fel erre a múzeumra?
2: Ez a múzeum a világ vezető sajtóorgánumaiban is megjelent, írtak róla például a New York Times-ban, a CNN, illetve a BBC radarjára is felkerült, és tovább növelte az ismertségét nemzetközi szinten, amikor 2020-ban David Guetta és Palvin Barbara onnan közvetítette az MTV Emma díjátadó egyik produkcióját. Azért ez, hogy ebben a múzeumban ilyen hírességek jelentek meg, ez szintén hozzátette ehhez az ismertséghez.
1: Hány gép van itt most? Van erre valamilyen nagyjáboli szám?
2: A gyűjtemény bővült, a Rádai utcai Game Galaxy egységgel, tehát a kettő egységben együtt több mint 230 játéktörténeti masinát próbálhatnak ki az érdeklődők, és itt nem csak szórakozhatunk, hanem bemutatja a játék gazdasági és kulturális történetét is. Hiszen elmondhatjuk azt, hogy a megnevezés maga a flipper gép, mint olyan, egyfajta új, szimbolikusabb értelmet is kapott, hiszen már a flipperek egyfajta időgépekké váltak.
1: Igen,
2: mert
1: igen.
2: Ugye ez csak régen volt, tehát tényleg egyfajta korlenyomat az, amikor az emberek flippergépekkel játszottak, egy régi kornak a relikviái, és ha az eredeti közegüket, a játéktermeket már meg is haladta az idő, hiszen manapság már nem nagyon járnak az emberek játékteremben, mindenki otthon a saját gépén játszik. Egyre nagyobb számban találkozhatunk gyűjtőkkel, akik ezeket a gépeket, a leselejtezett, lezárt gépeket elkezdték gyűjteni, és ennek egy nagyszerű összefoglalója ez a múzeum. Szerintem, aki játszott régen flipperrel, ha vannak ilyen gyerekkori emlékei, ahogy ott állnak a fémesen csillogó masinák előtt, a sorukra várva a játékteremben, visszahozhatja azokat az emlékeket, a flipper gépek fényeit, a videójátékok fényeit, a hangjait, és egy olyan egész különleges világot hoz ez vissza, ami tényleg most már csak a múltnak a része.
1: Aki ebben az időszakban élt, annak szerintem egy nagyon jó kis újra gyermeki, önfelett játék lehet, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el a Flipper Múzeumban.
2: És ez egy időgép is, tehát ez a koncepciója magának a múzeumnak is, hogy ez egy időgép, ami kihozza belőlünk a gyermeket, visszavisz minket a gyerekkorba, ahogy ezt te is mondtad, és ez Európa legnagyobb interaktív Flipper Múzeuma. 2025-ben a Csillagok háborúja szágából jól ismert hollywoodi sztár Adam Driver budapesti látogatása alkalmával a családja körében például ellátogatott ebbe a múzeumba, úgyhogy követhetjük az ő és az ő példájukat, látogassunk el.
1: Köszönöm!

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és itt van velem Tétel Kinga. Szia, Kinga!
2: Szia, Nóri!
1: Örülök, hogy újra beszélgetünk, és egy izgalmas műsort hoztunk ma is a hallgatóknak. A magyar polgári repülés kezdetéről fogunk beszélgetni.
2: 1923 elejére tehetjük azt az időszakot, amikor kimondhatjuk azt, hogy már volt egy korszerű légiflottája, az úgynevezett Aero Express RT-nek, ugyanis ez volt a magyar polgári repülés kezdeteinek az első légitársasága.
1: Volt valami előzmény, hogy ezelőtt nem lehetett ilyen légitársaság, és 1923-ban alakult meg?
2: Hát igen, azt mindenképp fontos elmondanunk, hogy 3 évvel azelőtt került sor a trianoni békeszerződésre. Tudjuk, hogy az egyik legnagyobb nemzeti traumája, vesztesége ez a magyar népnek, és hát ennek keretében szét is rombolták a magyar repülőgépeket, a repülőgépgyárak szerszámgépei tönkretették, korlátozták a légi közlekedést, és a magyar légi járművek részére repülési tilalmat is vezettek be. Tehát ez egy nagyon konkrét bekorlátozó intézkedése volt a trianoni békeszerződésnek. Ez 21 áprilisától 22 novemberéig tartott nagyjából, és aztán a repülési tilalom feloldása után alakult meg két magyar polgári légitársaság, ez nagyon fontos. Az egyik 1922 novemberében ez a Magyar Légiforgalmi RT, azaz Malert, ez volt a neve, és egy hónappal később, még mindig 1922 decemberében az Aero Express RT. A két társasággal kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy a Malert volt az első magyar polgári légitársaság, és ők terve vették a Bécs-Budapest-Belgrád légi útvonal megnyitását. Tehát ez volt a tervben, megvették a gépeket, ezzel párhuzamos a másik magyar légitársaság, az Aero Express RT, és vásárolt 6 korszerű Junkers F-13-as repülőgépet, és ezek kettesével repültek németországi Dessau városából a magyar fővárosba. Tehát 1923 elejére, 100 évvel ezelőttre kimondhatjuk, hogy az Aero Expressnek volt egy üzemképes légiflottája. Külpolitikailag azonban, tehát mi mindig azért a békeszerződésnek az utóhatásai érződtek, nem tudtak elindulni a menetrendszerű járatok betervezett Prága-Budapest és Zágráb-Budapest-Bukarest útvonalon sem, hanem ebben az időben ezek a Junkers gépek alkalmi és sétarepüléseket vittek. Tehát ez az, ami egy nagyon érdekes színfoltja lett a magyar polgári repülésnek. És erről olvasunk is.
1: Igen, ezt akartam pont megkérdezni, hogy vajon fent maradt-e bármilyen írás ezzel kapcsolatban, hogy hogyan hirdették magukat.
2: Igen, az Aero című lap 1923-ban a következő szöveggel jelentetett meg hirdetést. Olvashatom?
1: Igen.
2: Látta-e már Budapestet felülről? Ha nem, úgy az Aero Express RT bemutatja önnek csukott Junkers alumínium repülőgépén 5000 koronáért. Szíveskedjék érdeklődni távbeszélőn a Gellért szállóban. Ugyanis az Aero Expressnek a hidroplánjai, amelyek felszálltak, azok nem máshonnan szálltak fel, mint a Szabadsághídnak a budai hídfője elől, tehát a Gellért szálló elől. Tehát innen indultak ezek a gépek 100 évvel ezelőtt. Tudjuk azt például, hogy 1923 májusában Mikes János szombathelyi püspök repülővel utazott Rómába. A lóverseny nagyon szerető arisztokraták pedig szintén ezekkel a Junkers gépekkel repültek Bécsbe, hogy megnézzék a bécsi derbit. A Malert, ugye a másik cég, 1923 áprilisában ünnepélyes keretek között mutatta be két Fokker gépét a Mátyásföldi repülőtéren összegyűlő előkelő társaságnak. Itt sétarepülésen is részt vehettek például József királyi herceg, Augusta királyi hercegnő, tehát nagyon-nagyon illusztris társaság volt.
1: Az Aero Expressnek voltak hidroplánjai?
2: Igen, voltak a hidroplánok is, amelyek ugye a repülőgépekkel ellentétben a vízről szállnak fel és a vízre érkeznek. Ezek rendszeresen közlekedtek 1923 júniusától a Budapest-Siófok útvonalon.
1: Ez még most is jó lenne szerintem.
2: Nagyon jó lenne, és balatoni körrepüléseket végeztek Siófok, Almádi, Füred, Keszthely, Balatonföldvár és Siófok vonalán, tehát egy nagyon-nagyon szép útvonal volt, és hát mondhatjuk azt, hogy a nyaralók, a fürdőzők hozzászoktak a Junkers hidroplánok látványához, sőt el is nevezték ezeket az alumínium borítású repülőgépeket ezüst sirálynak.
1: Ó, de jó.
2: A Malert menetrendszerű bécsi járata csak július végén indult meg, de ez a cég kizárólagos jogot kapott erre a Budapest-Bécsi útvonalra, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon sikeres volt. Naponta egy-egy menetrendszerű gépet indítottak. Az is fontos, hogy nem csak utasokat szállítottak, hanem kereskedelmi árut is. Idézem, szörmekereskedelem megjelent, az újságszállítás, a gépalkatrészek, művirág, sejem, dísztól, csipke, film, pipere áru, liba aprólék, írógép, légcsavar, déli gyümölcs, orvosszerek. Tehát ilyen áru is érkezett Bécsből Budapestre, illetve ment Budapestről Bécsbe.
1: A két cég jól működött egymás mellett, és mind a kettő virágzott?
2: Igen, sajnos nagyon rövid ideig tartott ez az időszak, ugyanis 1925-ben az Aero Express végül tönkrement, tehát nagyon drágák voltak ezek az utak, nem volt elég vásárló erő ehhez a magyar piacon. A Malert még sokáig működött, és egy elég jelentős légitársasággá fejlődött, és csak a II. Világháború után 1946-ban számolták fel, és aztán tudjuk, hogy volt nekünk egy Malévünk is, de ez egy másik történet.
1: Köszönöm.

És persze a heti hírösszefoglaló második része sem marad el. Krasznahorkai László életművét bemutató kötet jelent meg, illetve Kínában vendégszerepelnek a Szép Művészeti Múzeum remek művei. Ezekkel a témákkal és interjúkkal várok mindenkit. Néhány percen belül Csepi Alexandra lesz a vendég, a Magyar Táncfesztivál fesztiváligazgatója, hiszen június 17-e és 21-e között rendezik meg a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, amely idén a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Csepi Alexandrát, a Magyar Táncfesztivál fesztivál igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: 2026. június 17-e és 21-e között rendezik meg a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, amely idén a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások és az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi a fókuszba, és hát ugye most is, ahogyan megszokhattuk, és a hagyományos táncművészet minden faját láthatjuk, és fantasztikus előadásokat. De akkor nézzük, hogy mi van az idei programoknak a középpontjában.
2: Minden évben törekszünk arra, hogy valamilyen újítást csempészünk bele az éppen aktuális fesztiválunkba, mindazok mentén, hogy amiről tudjuk, hogy jól működik és jól megy, azt pedig megtartsuk. Ebben az évben a nagy színpadon szintén a nagy magyar táncművészeti együtteseket várjuk, illetve Magyar Nemzeti Tánc Együttes a Székesfehérvárban lesz színház Bobán Markovics együttessel kiegészülve. Ez egy nagyon izgalmas szemírozott koncert lesz a táncegyüttessel együtt. Parádé címen egy nagyon jó kis finálét várunk itt a táncfesztivál végére. A Győri Balettnek is lesz egy bemutatója Kód 93 néven. Ennek az az izgalmassága, hogy három fiatal női koreográfus fogja alkotni az estet, három különböző felvonásban.
1: És a téma az ugyanaz lesz?
2: Egyetlen dolog köti össze őket, hogy 93-as születésűek mind a hárman.
1: Értem.
2: És az életükben nagyon sokszor találkoztak ők együtt, akár együtt is táncoltak, együtt alkottak más együtteseknél, és most itt egy színpadra mindenki úgymond szabad kezet kapott ahhoz, hogy alkothasson, és mi az, ami őket érdekli. Például a Domán Dalma a Lényünkből fakad című előadással készül, ami az ilyen tényleg az emberi létezés, a fő kérdéseket feszegeti, akkor Bálint Adél egy kicsit humorosabb koreográfiával készül, Szőlősi Krisztina pedig egy bolerót fog egy kicsit újra gondolni, hogy nagyon izgalmas esnek nézünk majd elébe. Visszatérve a fesztiválra, az újításunk most az, hogy szerettük volna megmutatni azt is, hogy nem csak a nagy színpadi előadások vannak hatással a nézőkre, hanem legyen egy olyan lehetőségük is, hogy a táncnak ez a nagyon közeli, intim fizikalitását is megtapasztalhassák. Ezért a Győri Balett stúdióba ilyen szólókat, duetteket hívtunk meg. A Győri Balett stúdió az, ahol egyébként a társulatunk a mindennapjait tölti. Át szoktuk alakítani egy ilyen nagyobb jó kis kamara teremmé, egy ilyen intim térré, és oda hívtuk meg Hód Adriánt, Féti Annát, Simon Istvánt és Vasas Erikát, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas lehetőség arra a nézőknek is, hogy egy ilyen nagyon közeli élményük legyen a táncművészekről és a táncművészetről.
1: Illetve én azt gondolom, hogy itt korosztályban is nagyon nagy eltérések vannak, és nagy skála van, akik számára ajánlják-e ezt a fesztivált és a különböző előadásokat. Jól gondolom, ugye?
2: Így van. Hát nekünk nagyon nagy küldetésünk a Győri Balettal az, hogy a gyermekeket bevonjuk, és megszerettessük vele a táncművészetet. Van is ugye a Tánci-Tánci programunk, és ennek az alapkövén indult el most már akár, azt hiszem, 10 éve a Gyermektáncfesztivál, mi csak így hívjuk, azt a részét a fesztiválnak, ami a gyerekprogramokra épít. Ebben az évben ez most egy kicsit kinőtte a stúdiót, és átkerült ide a színházba, a Kisfaludi terembe, és itt pedig gyerekelőadásokkal várjuk majd a nézőket. A Budapest Táncszínház lesz itt a Holla anyóval, és a Közép-Európa Táncszínház pedig a Halász Judit dalokra írt Kótbabával, és nekünk a Győri Balettnek lesz egy bemutatón ismét a táncfesztiválon, Pompom meséi címen. De mellett a szabadtéri programok is azt gondolom, hogy 0-tól 100 éves korig, vagy hát akár még azon túl is várja a nézőket. Ott ugye az volt a célunk, mint minden évben, hogy ott pedig táncra hívjuk a nézőket is, tehát ne csak passzív nézői, hanem aktív résztvevői is legyenek. Itt az amatőr csoportok mutatkoznak be, és nagyon jó kis koncertekkel is várjuk még a szabadtéren az ingyenes előadásokon a nézőinket.
1: De a győribalett.hu weboldalon egyébként minden pontos információt megtalálnak. Mi csak fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy miért érdemes ellátogatni bármelyik előadásra is, és azok a fiatal táncművészek, akik még éppen tanulnak, ők ki lehetőséget kapnak-e?
2: Igen, most már azt hiszem 3 éve beépült a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola koncertvizsgája a fesztiválunkba. Egyrészt azért, mert szeretnénk, azt is missziónkként tekintjük, hogy a kinevelésüket, az utánpótlást is próbáljuk középpontba állítani és fókuszba hozni. Ezért a koncertvizsga is bekerült már a Magyar Táncfesztivál kereteibe. úgyhogy a koncertvizsgán bemutatkoznak a végzősök is, és a többi osztály is. A koncertvizsgát mindig nagy érdeklődés övezi, és ez így van ebben az évben is.
1: Ami még eszembe jutott, hogy ugye ilyenkor egy átfogó képet azért lehet kapni arról, hogy mi minden van az alkotók fejében, miről hogyan gondolkodnak, vagy esetleg milyen új dolgokat, újításokat találnak ki. Ez itt akkor így megjelenik, és de hogy azért közben egy ilyen találkozó pont is lett, nem?
2: Így van, egyébként erre is próbálunk törekedni, hogy annyira mindenki a saját helyszínén alkot, vagy a saját városában, és persze megyünk, nézzük egymást, és a nézzük egymás munkáit, de annyira feszes tempó van egy évadon belül, hogy nehéz néha a saját erdőnkből úgymond kitekinteni, de ez a fesztivál pontosan erre is jó, meg az, amikor készülünk a fesztiválra, és ugye válogatjuk a darabokat, vagy éppen megnézzük, hogy milyen ajánlások vannak, milyen új darabok születtek, tehát pont arra is jó, hogy tudjuk, hogy mi van a tánc életben, és hogy figyeljük egymást.
1: Van-e olyan előadás, amely ilyen nagyon nagy technikai kihívást jelent, hogy valami újdonságot hozott be?
2: Igazából az egész fesztivál valamilyen szinten egy technikai kihívás, hiszen a színpadot úgymond átadja az egyik együttes a másiknak, és azért ez egy nagyon ritka dolog, hiszen legjobb esetben, vagy legoptimálisabb esetben mindig van egy nap még színpadra tenni, bepróbálni, bevilágítani. És van egy olyan napunk, amikor Fenák Pál társulat és a Duda Éva társulat egyesben lép fel, ami két különböző előadás, két különböző technikai beállást igényel. Ez az, ami így azt mondanám, hogy technikailag kiemelkedő, hogy a műszaknak úgymond a szünetben kell azonnal átdíszleteznie a következő előadásra.
1: 2026. június 17-e és 21-e között lesz tehát a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, és a záró napról nem beszéltünk még, csak egy mondat erejéig, úgyhogy szerintem erről egy picit bővebben olvassuk be a hallgatókat.
2: Igen, a záró napon itt lesz velünk a Bobán Markovic zenekar, élőben fog játszani, és kiegészülve a Székesfehérvári Balett Színházzal. Az estük címe Parádé, ami szerintem egy parádé zárása lesz majd a Magyar Táncfesztiválnak. Ahogy olvastam, ez egy interaktív előadás részben, tehát biztos vagyok benne, hogy a nézők sem fognak végigülni az előadás teljes időtartamában.
1: És ha már beszélgettünk, akkor nem mehetünk el amellett, hogy a győri balett is egy picit még szóba kerüljön, hogyha így vissza kellene tekinteni erre az évadra, akkor milyen érzés, illetve hogyan tekintettek a következő évadra?
2: Hát azt gondolom, egy nagyon erős évadot zárunk. A Nosferatu bemutatónk nagyon sikeres lett, Budapesten is, és itt Győrben is. Már második éve volt saját balettbérletünk itt a Győri Nemzeti Színházban, Markó Gombár néven, és ezt jövőre is meg fogjuk tartani, hiszen nagy érdeklődés övezi, és nekünk is jó, hogy több alkalommal és több előadással tudunk jelen lenni Győrben. Én azt gondolom, hogy a következő évadunk is nagyon izgalmas lesz. Most egy vendégkoreográfus fog majd jönni az új premierünket betanítani a társulatnak, Matteo Mirdita, és az előadás címe az, hogy Lavre, ami kicsit hajaz a Lavre-ra és a Louvre-ra is, és ez nem véletlen, hiszen az előadása, vagy hát a koreográfiája egy esti múzeumban fog játszódni, ahol az élő szereplők és a művészi megjelenések, szobrok, a festmények szereplői kicsit összekeverednek, így az élet és a művészet így ilyen szempontból találkozik az előadásban. Úgyhogy nagyon izgalmas, nagyon várjuk már, hogy együtt dolgozom a társulattal, és külföldi megjelenéseink is lesznek még. Dubrovnikban fogunk fellépni az együttesen még itt októberben, és hát gondolom még nagyon sok izgalmas dolgot fogunk kitalálni, úgyhogy minden évadunkban.
1: Érdemes megnézni a győribalett.hu weboldal, tájékozódni és ellátogatni minél több előadásra, és most, amiről pedig beszélgettünk, 21. Magyar Táncfesztivál Győrben 2026. június 17-e és 21-e között, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen most is.
2: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Csepi Alexandrát hallhatták, a Magyar Táncfesztivál fesztiváligazgatóját.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részébe. A legmagasabb német elismerést kapta meg Nátas Péter, ezzel kezdjük. Németország államfője 2026. május 31-én, miután Nádas Pétert nyílt ülésén köszöntette tagjainak sorában a Pourlemery Tudományos és Művészeti Rend, a Németországi Szövetségi Köztársaság érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét adományozta az írónak. Ez az érdemérem a legmagasabb kitüntetés, amelyet a Németországi Szövetségi Köztársaság a közjóért tett szolgálatokért adományozhat. Nádas Pétert az irodalmi Nobel-díjas Hertha Müller köszöntötte, aki laudációjában többször idézte a szerző Világló részletek című memoáriának egy-egy részletét, és nem csak az írót, hanem a fényképész Nádast is méltatta. És megválasztották a Halhatatlanok Társulatának új örökös tagjait. A Halhatatlanok Társulatát az egykori Stúdió című televíziós kulturális hetilap alkotói Érdi Sándor és Szegvári Katalin hozták létre 1996-ban. A jelölteket idén a kuratórium mellett egy neves művészekből álló művészeti bizottság szavazta meg, amelynek tagjai Kismari, Fűr Anikó, Bodor Johanna, Esztergályos Cecília, Gulyás Dénes, Lukács Sándor, László Ferenc, Zilahi Tamás, Metzger Márta és Oszkó Jakab Natália. A közönség szavazatai alapján Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművészek csatlakoznak a Halhatatlanok Társulatához. Az idei díjazottjainak lábnyomát szeptember 19-én avatják fel az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán. És amivel folytatjuk a heti hír összefoglalót, lemondott Demeter Szilárd, a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről. Demeter a lemondását azzal indokolta, hogy a továbbiakban nem akar az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni. Az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élen betöltött elnöki pozíciójáról viszont nem mond le. Utódja Erős Balázs, a Petőfi Média ügyvezetője lett, akit azonnali hatállyal neveztek ki. Ezzel a Petőfi Média és a Petőfi Kulturális Ügynökség operatív vezetése egy kézben összpontosul. És amivel folytatjuk, világhírű Bartók tanítványkönyve jelent meg magyar fordításban. Bartók Béla növendékei közül egyedül Sándor György futott be nemzetközi karriert zongora művészként, emellett a világhírű Juilliard School of Music és több amerikai egyetem professzora is volt. A rendkívüli technikai tudásának köszönhetően még 90 éves kora után is koncertezett. A zongora játékról címmel megjelent könyvek közérthetően, ám minden részlete kiterjedően az anatómiai törvényszerűségektől a helyes gyakorláson át a felvétel készítéssel járó stressz kezeléséig tárgyalja a zongorázás valamennyi aspektusát. Útmutatást ad a Kotta kép, a zenei interpretáció és a fizikailag optimális zongorajáték közötti összefüggések megértéséhez, de az eredménye zongoratanulást hátráltató tévutak elkerüléséhez is. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, magyar koprodukciót is beválogattak a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. Bejelentették a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál válogatását. A versenyprogramba kapott meghívást a szlovák-magyar-cseh koprodukcióban a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Forrász című dráma, amely Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét tárja fel. A Proton Cinema gyártásában készült részben Magyarországon forgatott film koproducere Berkes Juli, executive producere Petrányi Viktória. Az alkotások a tervek szerint 2027 első felében érkezik a hazai mozikba a Budapest film forgalmazásában. Néhány percen belül Bocskor Sallú Lórántot köszönthetem, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgató helyettesét. A legjobb magyar színházi előadások egy helyen. Debrecenben kezdődik az országos színházi találkozó június 15-e és 21-e között. Debrecen lesz a magyar színházi élet fővárosa. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik vendége pedig Bocskos Alló Lóránt, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgató helyettese. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Ez egy Csokonai, én is üdvözlöm Önt, és a kedves nézőket is szívesen állok rendelkezésre, itt vagyok.
1: Nagyon köszönöm. Ugyanis június 15-e és 21-e között ismét Debrecen lesz a magyar színházi élet fővárosa. Az idén 160 éves Csokonai Nemzeti Színház ad otthont a 2026-os országi színházi találkozónak, amely egy héten át a legkiemelkedőbb magyar színházi alkotások, a legizgalmasabb művészeti teljesítmények és a szakmai találkozások ünnepe is lesz. Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen esemény előtt mindig nagyon sok minden történik, és hogy már hónapok óta zajlik a felkészülés, a válogatás, és hogy minden összeálljon utána arra a fesztiválra, amire nagyon sok mindenkit várnak, és hogy a szakma tényleg tudjon is találkozni, beszélgetni egymással, na és persze, hogy a darabokat is megismerhessék. Szóval erről fogunk beszélgetni. Mikor kezdtek bele a munkába?
2: Igen, ez egy rendkívül összetett, pontosan ahogy a felvezetőben ön elmondta, ez egy rendkívül összetett folyamat, így azért közel 100 produkcióról van szó, ugye, amit megnéz az előválogató zsűri, Juhász Anna, Beszenyei Gedő István, Lőrinci György, Pataki András és Zakariás Zalán voltak az előválogató zsűri tagok. Azért nem mondok hozzájuk tulajdonképpen címeket, mert akkor túl hosszú lenne a végig beszélgetni mindenről, de ők irodalmárok, dramaturgok, kulturális menedzserek vagy rendezők sorából állítottuk össze ezt az előválogató zsűrit, ők nézték meg ezeket az előadásokat, és azokból javasoltak tulajdonképpen számunkra előadásokat, amik bekerültek az országos színházi találkozó versenyprogramjába. Teljesen az ő javaslatuk alapján állt össze ez a műsor, ami szerintem rendkívül színes, és ezt fogja majd megnézni egy zsűri és a közönség, plusz a színházi szakma, és ebből azok a díjazottak fognak kikerülni, akit ugye tulajdonképpen ez a zsűri, aki most a versenyprogram zsűrije, ők Adorján Beáta a Színházi Dramaturgok céhétől, Horter Anna a Színházi Kritikusok céhétől, Tátkevei Anna, Jászén Meri díjas magyar színész, érdemes és kiváló művésző a Csokonai Nemzeti Színház képviseletében, Barabás Árpád színész, a Pékeudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művészeti vezetője az Erdélyi Maszkin képviseletében, és Teregi Zoltán, Jászai Mari díjas magyar színész, rendező a Magyar Teátrumi Társaság képviseletében lesznek a zsűri tagok, a versenyprogramnak a zsűri tagjai, ők fogják megnézni mind a 14 előadást, és majd a végén díjazni. Igen, nagyon hosszas ez az egész, mi voltunk az országos színházi évadnyitónak is, a debreceni Csokonai Színház volt tulajdonképpen a házigazdája, igen, és onnan már tulajdonképpen szervezzük folyamatosan ezt az országos színházi találkozót is. Simultán az előválogató zsűri megkezdte a működését, nézegették az előadásokat, és közben ugye voltak az előkészületek, egyáltalán, hogy tudjon ez a szép és fesztív történet a színházi szakmának az egyik legnagyobb története megvalósuljon jól Debrecenben. Habár mi nem versenyezhetünk, de tulajdonképpen a gála esten, amikor a díjat átadjuk, akkor a nagy sikerű Hegedűs a háztetőn előadásunkkal fogunk kezeskedni a nézőinknek és azoknak, akik ott maradnak. És nyitó ünnepség is egy színházi előadásunknak az apropóján, a debreceni Lunátikusnak, ami Fábián Péter rendezi, tulajdonképpen annak az ötlete mentén Debrecenben kinyitjuk egy kicsit a színházat a közönség részére is, de oly módon, hogy a színház elé és köré tervezünk ilyen-olyan programokat, amik természetesen érintőlegesen a színházról szólnak, a színházról, mint ideáról, hiszen ennek az ünnepe van most.
1: A csokonaiszínház.hu oldalon egyébként meg tudnak nézni minden részletes információt, és ugye három helyszínen lesznek majd játszóhelyek, a Csokonai Teátrumban, a Csokonai Fórum Latina vagy Zoltán teremben, illetve a Csokonai Fórum Kóti Árpád teremben, és én azt gondolom, nagyon sok műfajú előadást nézhetnek meg a nézők is, illetve a zsűri is. Mennyire sokszínű?
2: Nagyon. Szerintem nagyon is színű, ennek nagyon-nagyon örülök. Most ugye nem emelnék ki egy produkciót sem,
1: nem.
2: Tiszteletlen. Ha műfajilag tudnám, akkor mondjuk drámától, operetten át, monodrámáig, vígjáték, a költészet, a zenés műfaj, abszurd, minden jelen van. És ez számomra én, mint nagyon-nagyon nagy színház szerető tudom mondani, és állam mindenkinek, hogy ez egy tényleg egy olyan színes műfaj, lerakja azt a sokszínűséget, amiben van ma a magyar színházi élet, és érdemes mindegyiket megnézni, az összetett itt akár, és mindenki, ha csak úgy sima közönségként gondolkodunk, akkor mindenki fog találni ebben a programkínálatban olyat, amit ő nagyon szívesen nézne meg. Brecht, Tamási Áron, kortárs, nem tudom elmondani, tehát Mikszáth Kálmántól, átírt revizor, Móri Zsigmond, Barbárok, operett, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly összeállítás, és nagyon szépen köszönöm az előválogató zsűrinek a különleges figyelmet arra, hogy majd, hogy nem olyan, hogy így szakmailag is, de mint hogy egy konkrétan egy ilyen fesztivál programot adtak volna össze, ahol mindenki megtalálhatja a magának kedvére valót.
1: Tényleg nézzenek meg minden információt a színháznak a honlapján, hiszen 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás méri össze tehát az erejét. Viszont emellett szakmai programok is lesznek, és én azt gondolom, hogy talán most valahogy a szakma nagyon vágyik arra, hogy minél többet találkozzon, beszélgessen, eszmét cseréljen, jövőképet fessen fel.
2: Nagyon sok például off program van, de tulajdonképpen a színházi találkozók sajátja, hogy az előadásokról, amit lejátszottak, mondjuk egy-egy nap előadásai, hol kettő, hol három darab előadás van naponta, akkor utána ilyen szakmai kerekasztal beszélgetések lesznek ezekről az előadásokról. Különböző moderátorok vezetik ezeket a szakmai beszélgetéseket, és ezek az előadásokról fognak konkrétan szólni, valamint lesznek olyan beszélgetések itt, igen, amik most akár borzolják is a kedélyeket, akár magán a színházi szakmán belül, itt ezek a találkozók így is úgy is nyitottak az ilyen beszélgetésekre, akkor pedig miért ne legyen konkrétan megszervezve egy ilyen beszélgetést, amin most rajta vagyunk. Senki elől nem akarom titkolni, hiszen a nyilatkozat fenn is van a Facebookunkon, honlapunkon is, amit az igazgató úr ugye tett ki, a biztonságos munkakörnyezet kialakításában teszünk ilyen lépéseket. A kapcsán itt lesz egy ilyen off-program, és lesznek felolvasó színházak, lesznek gyerekprogramok, lesznek csokonai társalgó extrák, amik ilyen irodalmi beszélgetések az előadásokat követően, lesznek workshopok, a kortárs táncról, a beszédről, színházpedagógia, a csokonai ifjúsági projekten belül, és most hirtelen ennyit tudnék gyorsan felsorolni, de a szakmai beszélgetések azok mindenféleképpen elő vannak a sorrendben.
1: Ha valaki már bekerül az Országos Színházi Találkozó programjába, én azt gondolom, hogy már az is egy elismerés, ugye? Erre még mindig így tekintenek a színházak és a művészek is.
2: Igen, ez így van, és örületesen jó felhozatal, tehát jó a színházi élet Magyarországon. Majdnem minden színházból online linket is küldtünk be, ugye, és nekünk is azért meg kellett nézni elég sok előadást ahhoz, hogy a végén ugyanak 20-at ajánlom a zsűri, aztán 14-et válogat ki ebből a színház, de nem kellett az első 14-et, mi is tulajdonképpen teljesen el tudtuk fogadni a színház vezetősége. Azt, amit a zsűri ajánlott, az maradt bent végül is, nem kellett így külön belenyúlni a pontszám szerint, vagy a zsűri értékelése alapján hozott döntésekbe. Nagyon-nagyon nagy renomét szerintem azt, hogy ha valaki az Országos Színházi Találkozón ott tud lenni, mint a 14 előadás kiváló, tehát itt már végül is egy ilyen, hát nem tudom mennyire szubjektív, mennyire objektív az művészet, amiről beszélgetünk, tehát ez biztos, hogy szubjektív döntés lesz a végén, hogy melyik előadás lesz a legjobb rendezés, vagy ki lesz a legjobb férfi szerepet alakító nyitót, de az a helyzet, hogy ezek az előadások már mind nagyon-nagyon jók. És egyébként én azt mondom, hogy ha egy színház már úgy értékeli, hogy tud erre nevezni, erre az Országos Színházi Találkozóra, akkor egyébként az már jó előadás, tehát színház szakmailag jó előadás, akiket már neveznek a színházok.
1: Ugye ilyenkor Debrecen városa is egy picit felpesdül, valamint ugye a környezete a színháznak is, ahogy ugye említette, vannak ugye olyan programok is, amely a színház környezetében történik, de van-e Debrecenben olyan helyszín, amelyet nagyon szeret?
2: Én nagyon köszönöm Debrecennek, hogy egyáltalán befogadtok, mert most ott lakunk, leköltöztünk a családunkkal oda a kisgyerekemmel, és emiatt én inkább ilyen gyerekprogramokat tudok mondani, mert ha nem a színház, vagyok, akkor a többi összességemet a gyerekemre próbálom fordítani. Kiváló helyszínek vannak. A nagy erdő az gyönyörű, oda érdemes kimenni sétálni. El lehet tölteni több napot, sőt, egy egész hetet is Debrecenbe, tehát én invitálok szívesen mindenkit az országból, bárhonnan, hogy jöjjenek el, és amikor esténként vagy délutántól kezdődően már azért ugye a színházra kell általában figyelni, aki a színházi találkozó miatt jön, de délelőttönként nagyon sok programot, szabadidős programot lehet találni. Érdemes Debrecenbe látogatni bármikor, egyébként nem csak most.
1: Debrecen ilyen szerintem, így bele lehet azért szeretni. Viszont ami most ugye fontos, hogy aki csak teheti, látogasson el akkor Debrecenbe június 15-e és 21-e között, hiszen itt zajlik az Országos Színházi Találkozó, ahol egy héten át valóban a legjobb színházi előadások kerülnek a színpadra, és minden információt a csokonaiszínház.hu oldalon pedig megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon, és minden mindegyik más program pedig nagyon nagy érdeklődés mellett.
2: Nagyon szépen köszönjük. Hát a stúdióelőadások azok nagyjából szerintem már teltházasok, és pár jegy van még a nagy színpadi előadásukra itt, hogy igyekezzenek mindenképpen, akik még jönni akarnak, és igen, biztos nagy érdeklődést fogja övezni az összes programot is.
1: És amikor majd véget ér az esemény, arról pedig úgyis beszámolunk majd a Klasszik Rádió és a Papagéno Klasszik hallgatóinak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Mi köszönjük nagyon szépen a népszerűsítést.
1: Az elmúlt percekben Bocskos Alló Lórántot hallhatták, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgató helyettesét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek. Ez azt jelenti, hogy a Papagéno Klasszik első órájának a végéhez értünk, de a műsor a következő órában is folytatódik. A Papagéno Klasszik második órájában Vince Andrea fog megszólalni, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnöke, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatója. Nagyszabású rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten, ahol látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. Erről fogunk beszélgetni, illetve Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója is megszólal, hiszen 10 éves álomból ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása. A Diótörő és a Hattyúktava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára az Operaházban június 6-a és 16-a között. És persze a heti hírösszefoglaló második része sem marad el. Krasznahorkai László életművét bemutató kötet jelent meg, illetve Kínában vendégszerepelnek a Szép Művészeti Múzeum remek művei. Ezekkel a témákkal és interjúkkal várok mindenkit, tartsanak velünk!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit-szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos koranyári idő lesz. Egymást támadta az orosz és az ukrán hadsereg. Kezdődik a Suli a parton program. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló Csernobili atomerőmű közelében. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy Ohio-i utcai fesztivál közelében, legkevesebb 12-en megsebesültek, 2 ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese szerint legalább 2 lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott ünnepi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. És reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre is a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozíciófértést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János miniszter még 2024 nyarán szüntette meg a nyilvános felületet. Hétfőn startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 6-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik második órájában Vince Andrea fog megszólalni a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnöke, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatója. Nagyszabású rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten, ahol látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. Erről fogunk beszélgetni, illetve Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója is megszólal, hiszen 10 éves álomból ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása. A Diótörő és a Hattyúk tava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára az Operaházban június 6-a és 16-a között. És persze a heti hírösszefoglaló második része sem marad el. Krasznahorkai László életművét bemutató kötet jelent meg, illetve Kínában vendégszerepelnek a Szépművészeti Múzeum remek művei. Ezekkel a témákkal és interjúkkal várok mindenkit. Tartsanak velünk! Néhány percen belül Vince Andreával fogok beszélgetni, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnökével, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatójával. Hiszen nagyszabású rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten, ahol látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét.

0: Apogénó Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Pince Andreát, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnökét, illetve a Duna Karnevál Fesztivál igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm, hogy beszélhetünk.
1: Nagyszabású rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten, ahol látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. Én azt gondolom, hogy ez most Budapestnek egy nagyon szép és színes foltja lesz a kulturális életének, de mit mutat be igazán, és mi a törekvés, hogy mit mutasson be már most 31. alkalommal?
2: Valóban 31 év hosszú idő, de a kezdetektől, amikor Mucsi János alapító megálmodta ezt a rendezvényt, akkor már akkor az volt a törekvés, hogy a magyar népművészet, a magyar, főként a magyar népzene és néptánc sokszínűségét és a világban elfoglalt igen magas helyét mutassuk be, vigyük el az emberek közé, ne csak a színházakban, ne csak a szűk közönség számára nyújtson ez szórakozást, és akár felnőtt képzésként is tekinthetünk erre, hanem vigyük el a terekre, vigyük el a belváros utcáira. Ez a törekvés ugyanígy megvan, azt mondhatom, hogy 30 éve igen sikeresen zajlik. Később az évek során ugye nem csak a magyar, a Kárpát-medencei, a határon túli csoportok, hanem egyre több külföldi együttes is, táncegyüttes és zenekar is részt vett, és így mondhatjuk már, hogy a világ néphagyományait, a világ népzenéjét és néptáncait hoztuk el már Budapestre ez alatt az idő alatt, és ez idén is így lesz.
1: Különböző helyszínek vannak, nem fogunk tudni minden programot elmondani a hallgatóknak, de a dunakarneval.hu oldalon mindent meg tudnak nézni pontosan. Karneváli hangulat lesz tehát akkor Budapesten és környékén, és ahogy hallhatták, ugye lesznek külföldi, illetve magyar együttesek, illetve zenészek is, de én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon fontos az is, amikor nem csak profi együttesek és csapatok vannak, hanem bizony olyanok is, akik amatőrök, és akik ennek a szeretete miatt őrzik ezt a hagyományt, és ott van mindenükben benne, és ezt átadják.
2: Így van, pontosan, hiszen ma már olyan nagyszerű amatőr együttesek vannak Magyarországon, akik önálló produkciókkal, egy egész estés önálló műsorral jelentkeznek a karnevára is, és a magyar színpadokon is. Így Nyírség táncegyüttes Nyíregyházáról, illetve a Balaton táncegyüttes Siófokról fog egy-egy produkcióval megjelenni a Múzeumkertben, június 12-én pénteken és 13-án szombaton, ahol a saját közegük a Szabolcs vármegye, illetve Somogyország táncaiból, hagyományaiból mutatnak be nekünk egy szerkesztett műsort. Ezen túl, ami nagyon fontos számunkra, a gyerekek, hiszen a Folklorfesztiválok Magyarországi Szövetségével együttműködve idén már 8. alkalommal rendezzük meg a Folkid gyermek és ifjúsági népművészeti fesztivál gáláját a Dunakarneválon, ahol kiemelkedő magyar gyermek tánccsoportok mutatkoznak be, és a gálaműsorunkon a Margit szigeti színpadon is fellép három csapat, három gyermekcsapat, óriási létszámmal egyébként, aminek nagyon örülünk, és ez nagyon érdekes a gyerekeknek is, hiszen ott a hivatásosokkal közösen léphetnek fel, illetve én azt gondolom, hogy a hivatásos táncosoknak is ez egy nagyon jó élmény, hiszen láthatják az utódjaikat maguk előtt.
1: Illetve a 31. Duna Karnevál keretén belül rendezik meg a 15. Lánchíd Nemzetközi Néptánc versenyt is.
2: Így van. Ez a néptáncverseny, ez egy nemes versengés. Itt nem a nemzeteket hasonlítjuk össze. Nem az az érdekes, hogy a brazil néptánc a látványosabb vagy a lengyel, hanem hogy melyik tánc együttes, melyik társulat hogyan viszonyul a népművészetéhez, hogyan állítja a színpadra, mennyire tudja közel hozni a közönséghez azt a néphagyományát, amit ő elhivatottan őriz.
1: Illetve ugye benne van a szó is, hogy ez egy karnevál, és nem véletlenül, hiszen ugye kilép akár Magyar Nemzeti Múzeum kertjéből, akár az Erzsébet-ligeti színházból, vagy a Margit-szigeti szabadtéri színpadról, és Budapest utcáin is találkozhatnak ezzel a hallgatók.
2: minden évben a kezdetektől egy karneváli felvonulással köszöntjük a fesztivált. Egy flashmobbal készülünk majd a Vigadó téren. A Váci utcán fogják megközelíteni a táncegyüttesek ezt a teret már díszes viseletekben, majd a Városháza parkban gyülekezik közel 20, illetve talán több is, mint 20 hazai és külföldi társulat, és onnan vonulunk a múzeum kertbe, ahol a köszöntő táncgálába délután 4 órakor vasárnap 14-én bele is csapunk, és az egészen estig el fog tartani.
1: És a záró eseményről is fontos szerintem beszélni, hisz Margit-szigeti szabadtéri színpadon van a záró nagyszabású gálaműsor, és mindig van egy koreográfus, aki megálmodja, és fantasztikus táncosokat láthatunk a színpadon, és ugye különböző országok táncait ismerhetjük meg.
2: A hagyományokhoz hívek vagyunk, nem csak a népzenében, néptáncban, hanem a programjainkban is, hiszen a sikeres programelemeket mindig megtartjuk, úgyhogy a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a Duna Karnevál gálaműsora is már a 31. alkalommal kerül megrendezésre, és mindig a Duna Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes a főszereplői, a hazai főszereplői ennek a gálaműsornak. Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője, és Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, akik kezében van itt a művészet, ők álmodják színpadra ezt. Pál István Szalonna és Dulai Zoltán pedig a zenét szerkesztik. Idén Juhász Zsolt ennek a rendezője, ami Táncba szőtt szerelem címmel egy igazi koronája lesz a karneváli eseményeknek, ahol hivatásosokon kívül, amint említettem már, a gyermekek, a folki gyerektánc együttesei és a meghívott külföldi együttesek is egy közösen, egy egységbe komponált estben fogják megmutatni a hogyan állnak ők a szerelemhez táncban is, és a magánéletben is akár.
1: 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között, tehát Budapesten. Rengeteg helyszínen, és nézzenek meg minden információt a dunakarneval.hu oldalon. És nekem mindig az jut eszembe, amikor beszélgetünk, vagy most erről beszélgetünk, hogy a néptánc és a népzene az a mai napig élő, és nagyon nagy hagyománya van. De mennyire szabad esetleg belenyúlni, mennyire szabad kortársítani ezt a két ágat?
2: Én azt gondolom, és nem csak én gondolom így, hanem hála Istennek, fantasztikus szakemberek dolgoznak Magyarországon ezen a területen. Mind a kettőnek abszolút van relevanciája, hiszen a hagyományőrzés, a hagyományőrző táncegyüttesek, ahol az unokák és a nagyszülők is akár együtt vannak, ők valóban azt a hagyományt, amit adott esetben a saját falujukban megélnek, azt mutatják be a színpadon. Ugyanakkor azok a törekvések, amikor a folklort a 21. századi világunkhoz próbáljuk igazítani, abban a szempontból, hogy úgy adaptálni a színpadra, hogy ebben a zajban, amiben élünk, mégiscsak megragadják a nézőket, és nagyon fontos, hogy a fiatalokat megérintse ez a kultúra, vagy ez az ága a kultúrának, hiszen csak így tud tovább élni és megmaradni.
1: Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen a 31. Duna Karnevál is, június 12-e és 19-e között, és minden információt pedig a dunakarneval.hu oldalon pedig meg tudnak nézni, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is nagyon köszönöm, és várunk szeretettel a programjainkra kicsiket, nagyokat egyaránt.
1: Az elmúlt percekben Vince Andreát hallhatták, a Folklór Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnökét, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatóját.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részébe. Bejelentették a 2027-es Salzburgi Fesztivál programjait. A 2027-es Mozart hét Wolfgang Amadé Mozartot olyan zeneszerzők kortársaival állítja párhuzamba, akiket saját korukban másik Mozartként ünnepelték. Ez a ragadvány név akkoriban a legmagasabb minőséget jelentő vétjegy volt. A fesztivál sűrű programja izgalmas zenei párbeszédet kínál Mozart és a ritkán hallható komponisták között. A fesztivál fellépőgárdája 2027-ben is rendkívül nívós lesz. A bécsi filharmonikusok visszatérő vendégként Fischer Ádám, Christian Tillmann és Philip Jordan vezényletével koncertet is adnak, illetve debütáló fellépők is lesznek. És kamionnal viszik az operát Róma külvárosába, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Az opera műfajának népszerűsítése a célja a Római Operaház kezdeményezésének, amelyet színpaddá alakított kamionnal viszi el Róma perem kerületeibe Rossini a sevillai Borbély című darabját. A színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem páholyokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyag székekről követik a darab. A művészek ugyanazt az előadást adják elő, mint az operaházban, azzal a különbséggel, hogy a színpad egy kamionban elfér és összecsukható, így minden este a város más helyszínén tudják felállítani. Krasznahorkai László életművét bemutató kötet jelent meg, ezzel folytatjuk. Krasznahorkai Óta Nobel-díjig címmel egyedülálló kiadvány jelent meg a Könyves magazin gondozásában. A kötet esszéken, interjúkon, archívfotókon, háttértörténeteken keresztül vezeti be az olvasót az író univerzumába. A kiadvány szerzői között szerepel még mások mellett Szegő János, Nyári Krisztián, Bazsányi Sándor, Bakúsára, Szekeres Dóra, Bárány Tibor és Kilembó Krisztina. Baluska László, a kiadvány főszerkesztője elmondta, a Bukazinnak indult, de könyvé duzzadt kiadvány érdekes és fontos információkat kínál arról, mit gondol Krasznahorkai László a humorról, az angyalokról, az apokalipszisről, a reményről, a művészetről, a valóságról, vagy a filmrendező Tar Bélával való kapcsolatáról. És egy kicsit a jövőbe nézünk, karácsonyi végjátékkal jelentkezik Herendi Gábor. A hazai közönségfilmek koronázatlan királya, Herendi Gábor idén decemberben egy hamisítatlan ünnepi vígjátékkal tér vissza a mozivásznakra. A Karácsonyra megjövök egy rendkívül sikeres argentin vígjáték magyar adaptációja, amelyből korábban már Franciaországban és Olaszországban is hatalmas kasszasiker készült. A film közvetlen állami támogatás nélkül teljesen független produkcióként valósult meg. A Csányi Sándor Lovas Rozi főszereplő páros mellett olyan ikonikus arcok tűnnek fel a vásznon, mint Csúlya Imre, Hernádi Judit, Halász Judit, Mészáros Piroska és Jönklovics Péter. A Karácsonyra megjövök, december 3-án érkezik a hazai mozikba. És Kínában vendégszerepelnek a Szépművészeti Múzeum remek művei, ezzel zárjuk a heti hír összefoglalót. A Kína egyik legdinamikusabban fejlődő új városának újonnan nyílt múzeumában mutatkoznak be a Szépművészeti Múzeum remek művei. A csaknem 18 millió lakosú Shenzhen új művészeti múzeumában, a Shenzhen International Art Múzeumban a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a nagy közönség. A Mesterek Birodalma című kiállításon El Greco, Rubens, Tiziano, Renoir és Monet alkotásai mellett Munkácsi, Lotz, Színyei, Mednyánszki és Vasari festményeivel is találkozhatnak a látogatók. A szeptember elejéig nyitva tartó tárlat átfogó képet ad az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakának művészeti irányzatairól és fejlődéséről. És egy interjú még érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Hamarosan Solymosi Tamás lesz a vendégem, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója, hiszen a Diótörő és a Hattyúk tava után Csajkovszkij nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára. Az Operaházban 2026. június 6-a és 16-a között a nemzetközi hírű alkotó Sir Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állam ami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balettintézet közreműködésével. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Vendég Solymosi Tamás, Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója. 10 éves álmából ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rúzsika előadása. Ezzel a hírrel, illetve ezzel a címmel találkozhattak a hallgatók már az elmúlt napokban és hetekben, hiszen a Diótörő és a Hattyúk tava után Csajkovszkij nagyszabású balettjei közül a Csipke Rúzsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára június 6-a és 16-a között. Az jutott eszembe, hogy úgy a beszélgetést, hogy valóban ez a darab aludt, de volt egy másik darab, amely meg ehhez kapcsolódik, és az egy picit felkelt, és egy picit rövidített változatban azért a látogatók elé tárta a Csipke Rúzsikát. Ez volt a Kis Csipke, amely ugye a Balettintézetnek a saját előadása.
2: Így van, törekszünk arra, hogy igazából a Balettintézetnek az előadása egy kis repertoárium kövesse a nagy együttesnek a repertoárját, hiszen így lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy megnézzék egy narrált formában, amikor elmesélik a történetet, illetve sokkal jobban elmagyarázzuk a gyerekek számára, hogy mi mit történik a színpadon, kik a szereplők, nagyobb betekintést adunk a gyerekeknek. Egyébként a felnőttek számára is nagyon érdekes ez a program, nagyon népszerű is, hiszen teljes teltházakkal mennek ezek az előadások is. És hát próbáltuk, hogy a nagy repertoáron megjelenjen úgyból a Csipke Rúzsika, ami idén sikerül is. Én nagyon örülök neki, mert szerintem az egyik legfontosabb, egyik gyöngyszeme a klasszikus repertoárnak, és ebből a kiállításba Peter Wright koreográfiájával én úgy gondolom, hogy méltó helyen játsszuk az Operaház nagy színpadán, 4 szereposztásban.
1: Illetve 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész, csak nem 160 szerepet formál meg. És van-e olyan, aki a Kis Csipkében is játszott, vagy játszik, és most a nagy Csipke Rúzsikában is fog?
2: Természetesen vannak, mert törekszem arra, hogy egyfajta átjárás legyen, egyfajta közeledés, egyfajta közös munka a Nemzeti Balett és a Nemzeti Balett Intézet között, hiszen ez a kisiskola a nagy együttesnek az iskolája, az utánpótlást hivatott pótolni, és már az első fecsék meg is érkeztek, hiszen már a múlt évben Polkorev Cecília, az idei évben Varga Lila MS-e csatlakozik az együtteshez, aminek én nagyon örülök, hiszen ezek a ifjú művészek végig táncolták a teljes repertoáriát, a gyerekszerepeket természetesen az Operaházban, illetve a Nemzeti Balett Intézet kis repertoáriát is. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az utánpótlást dédelgessük, hiszen ez az a szakma, amiben egyre kevesebben jelentkeznek, egyre kevesebb az az érdeklődés, és én azt gondolom, hogy ha ezt újra fel tudjuk támasztani, avval mindenki csak nyerni tud.
1: És érdemes a gyerekeknek is akár megnézni a Nagy Csipke Rúzsika előadást, amely pazarlátványvilágú és nagyszabású produkció. Sokat beszélgettünk Abszolút. Már arról, hogy ugye a környező országokból is érkeznek ide a Budapesti Állami Operaházba, hiszen itt tényleg klasszikus balettot láthatnak. De mit jelent egy társulat életében, ha egy ilyen darabot táncolhat, illetve a táncosok életében, ha eltáncolhatják akár a herceget, mint ahogy azt ön is tette?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy egy klasszikus együttesnek, hogy formába tudja tartani magát, a repertoárnak legalább a 80%-ának klasszikusnak kell lenni. Mi e fölött járunk, hiszen én azt gondolnám, hogy a 90 fölé is bekacsintunk, hiszen a Európában a legklasszikusabb együttes ma a Magyar Nemzeti Balett. Törekszünk arra, hogy ezt meg is tartsuk, ezt a pozíciót. Ezért én azt látom, hogy a környező országokból nagyon-nagyon sokan jönnek, mint közönség nézni minket. Van olyan, aki már lakást bérel, mert annyira kedveli a repertoárunkat és az együttesnek a munkáját. És természetesen a táncosoknak is az érdeklődését fölkeltettük, hiszen minden éves adíciónkon ez a próbatánc, amikor táncosoknak hirdetünk állást a következő szezonra, nem mindig van így, hogy van szabad helyünk, de amikor van, akkor ebben az évben szem 1700-an jelentkeztek két pozícióra. Tehát, hogy óriási nagy az a tolongás, hál' Istennek, tehát ez nekünk egy jó pozíció, mert a legalkalmasabb táncosokat, tényleg a legjobbakat tudjuk szerződtetni a Nemzeti Balett soraiba, ezzel erősítjük is a minőséget, egyre följebb toljuk azt a lécet, amit én azt gondolom, hogy nekünk fontos is, hogy a régióban, Európában vagy a világon egy nagyon jegyzett együttes legyen a Magyar Nemzeti Balett, ahogy ez van is, én úgy gondolom.
1: Így van. Sir Peter Wright koreográfiájáról meséljen még egy picikét, és ugye érdekes, hogy idén novemberben a 100. születésnapja születésnapját ünnepli.
2: Igen, Sir Peter Wright, én azt gondolom, hogy az egyik, ha így mondhatom, az egyik legnagyobb mamut, az egyik legnagyobb olyan sztár koreográfus és művész, akivel mi az elmúlt időben dolgozhattunk. Az ő koreográfia tényleg hordoz az összes olyan klasszikus egyet, amit egy Csipke Rózsikának, egy klasszikus balettnak kell. Látványvilágában pazar, abszolút jól illik az operaházhoz, és megvannak hozzá a megfelelő művészeink, tehát minden olyan része egy ilyen előadásnak, ami szükséges ahhoz, hogy siker legyen, megvan, és ezért dolgozunk is. Egy héttel ezelőtt érkezett Peter Wright, betanító asszisztens balettmestere, aki nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozott az együttes munkájáról, az együttes összetételéről, az itt folyó munkáról, és természetesen a születendő produkcióról, ami már ide talált ugyan néhány évvel ezelőtt, de most újra születik, újra ébred.
1: Milyen ez a darab? Mennyire szereti ön? Hova helyezni el?
2: Én azt gondolom, hogy a klasszikus, igazán klasszikus baletteknek a dobogos helyén szerepel valahol. Most kinek a Diótörő, kinek a Hattyúktól, kinek a Csipke Rózsika, de valahol itt foglal helyet a Csipke Rózsika is. Hát ne felejtsük, hogy azért Csajkovszki zenéje mindenki számára ismert. Hogyha az utcán megkérdezünk egy járókelőt, hogy mondjon három klasszikus balettet, valószínűleg a Csipke Rózsika közöttük lesz. Tehát, hogy benn van a köztudatban, természetesen nem tudjuk elégszer játszani, mert akkora az érdeklődés, én ennek nagyon örülök. És igazából azt látom, hogy ezek a klasszikus balettek szorosan rohannak a Diótörő után. A Diótörő, amit idén több mint 43 alkalommal játszottunk, a jövő szezonban még többször, hiszen akkora volt az érdeklődés, hogy még több előadást kellett betennünk a repertoárba. Én azt gondolom, hogy a Hattyúk tavaly is, és a Csipke Rózsika is ezt követi. Tehát az érdeklődés megvan, a művészek megvannak, a produkció gyönyörű, én örülök ennek a tendenciának, és remélem, hogy a többi klasszikus balettunknak is hasonló nagy sikere lesz, mint akár a Csipke Rózsikának, Hattyúk tavának, vagy Diótörőnek.
1: Minden részletes információt az opera.hu oldalon megtalálnak, június 6-a és 16-a között, tehát 4 szereposztásban látható a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. Ha eddig még nem látták ezt a balettet, akkor mindenképpen menjenek el megnézni, és ezután mi minden fog még történni. Lesz pici pihenés, azért én azt gondolom, ugye?
2: Lesz, de miközben mennek a Csipke Rózsikák, ne felejtsük el, hogy Venekei Marian nagyszerű mű a Vágy villamosát is láthatja a közönség. Uh-huh. Emellett lesz egy óriási nagy sztárgálánk. Nagy Iván nevét viseli ez a gála, hiszen előtte tisztelgünk, ráemlékezünk, hiszen 10 évvel ezelőtt veszítettük el Nagy Ivánt, aki a világon az egyik legnagyobb művész volt. Én azt gondolom, tényleg a legnagyobb helyeken, a legnagyobb művészekkel és koreográfusokkal dolgozott, és elhivatott segítője volt a Magyar Nemzeti Balettnek. Az ő nevét viseli ez a gála, és a világ minden országából már jöttek az elmúlt 10 évben, így van ez most is, nagyon sok helyről hívtunk meg művészeket, akik első hívásra, első kérésre természetesen jöttek. Ennek a gálának már nagyon nagy presztízse van a világon, én azt látom, hiszen tényleg sorban állnak a művészek, hogy jönnének és táncolnának. Mm-hmm. Tehát, hogy még az év végéig még van dolgunk, hál' Istennek, és már készülünk a jövő szezonra, hiszen a jövő szezon szeptemberben nagyon erős és egy gyönyörű programmal indítjuk, azt elő kell készíteni, és ha ez elő van készítve, akkor mindenkinek eljön az a fajta pihenés, ami pár hét, és indul újra a szezon.
1: Én pedig kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon, mert azt gondolom, hogy ez a művészeknek egy fantasztikus élmény, amikor kinéznek és látják, hogy teltház előtt táncolhattak. Én pedig
2: így
1: köszönöm.
2: Van. Nagyon szépen köszönöm, mindenkinek szép napot kívánok.
1: A vendég Solymosi Tamás volt, Kossuth-díjas érdemes és kiváló művész, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. június 6-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések a műsor befejezése után pedig már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast és weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Mindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Tanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Tanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó víz utánpótlása a kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Tanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Föld alatti Vasúti Múzeum a Deák téri aluljáróból nyílik. 1975-ben nyitotta meg kapuit a A Föld alatti Vasúti Múzeum a Deák téri aluljáróból nyílik. 1975-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, a kontinens

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markup Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markup Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Tannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csillebércen 70 évvel ezelőtt hozták létre a Központi Fizikai Kutatóintézetet, a KFK-it. A Normafa közelében lévő intézmény hamarosan a hazai tudományos élet egyik fellegvárává vált, amelyben számos Nobel-díjas kutató is megfordult. Olyan tudósok dolgoztak az intézményben, akik az amerikai NASA kitüntetését is megkapták. Az egyik legérdekesebb személyiség Stephen Hawking volt, de járt itt például Roger Penrose is. Mindketten a relativitás elmélettel kapcsolatos megbeszéléseken vettek részt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet.